0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó már is jelentős drágulásról számol be. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Idén is a Dacia a legértékesebb hazai márka. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A korábbi árkorlátozási rendszer átalakítása után megérkeztek az első magasabb gázszámlák. Sok fogyasztó jelentős drágulásról számol be. Az Antenne 3 beszámolója szerint egyes ajánlatokban a földgázára már meghaladja a 0,41 kWh-ként. Miközben a korábbi háztartási fogyasztókra alkalmazott hatóságilag rögzített árszint 0,31 per kWh volt. Ez azt jelenti, hogy egy 1000 kWh-es fogyasztás esetén a számla akár mintegy 90 lejjel is magasabb lehet, mint a korábbi védett ár mellett. A számlák értelmezését sok fogyasztó számára az is nehezíti, hogy a gáz árát egyre inkább kilovattórában tüntetik fel. Miközben a gázóra továbbra is köbmétert mér. A mostani drágulás azért is vált ki erős reakciókat, mert a román kormány és az energiahatóság vezetői még néhány hónappal ezelőtt azt hangsúlyozták, hogy a lakossági gázárak nem fognak jelentősen emelkedni. Azok a román állampolgárok, akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a jövőben mindkét országból kaphatnak nyugdíjat. Ugyanez vonatkozik azokra az amerikai állampolgárokra is, akik Romániában vállaltak munkát. Az új szabályozás szerint mindkét állam a saját területén ledolgozott időszak után járó nyugdíjrészt fizeti majd ki. Mindez a Románia és az Egyesült Államok között létrejött szociális biztonsági megállapodás alapján válik lehetővé, amely 2026. szeptember 1-én lép hatályba. A jogi keret lehetővé teszi, hogy akik Romániában és az Egyesült Államokban is dolgoztak, a nyugdíjjogosultság megállapításakor összevonhassák a két országban szerzett biztosítási időszakaikat. Ebben az évben is a Dacia a legértékesebb hazai márka név. Derül ki a Brand Finance összeállításából. A román autómárka értékét 1,2 milliárd euróra satszolják. Az idei az egymást követő negyedik év, amikor a Dacia vezeti a ranglistát. A második a Transylvania Bank 876 millió euróval. Míg a harmadik helyre, leszorítva a dobogóról az e-magot, a Digi jött fel. Tezeri Zoltán brendjét 734 millió euróra értékelik. Míg a legnagyobb hazai online kereskedő 672 millió eurót ér. Az első tízbe a Didéman, az OMV Petrom, két bank, a Becsere és a BRD, majd a Bitdefender IT cég, valamint az Altex fért még be.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A legtöbben a hónaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése, és a hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni, ha egyáltalán sikerül. Egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad meg takarításra, nyaralásra vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Derül ki az utóbbi időben egyre gyakoribb felmérésekből. Ezek eredményei azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátásoktól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. Betiltanák a mobiltelefonok használatát a tanítás teljes időtartama alatt, beleértve a szüneteket és az iskolán kívül szervezett tevékenységeket is. Az általános és középiskolai oktatásról szóló törvényt módosító jogszabályjavaslatot már be is terjesztették a képviselőház elé. A tervezet amellett, hogy betiltja a mobil használatot, azt is előírja, hogy a diákoknak az iskolában tartózkodásuk ideje alatt a készülékeket az erre a célra kialakított helyiségekben kell elhelyezniük. A szabályok megsértése esetén a telefonokat ideiglenesen elkobozhatják, majd később az iskola belső szabályzatának megfelelően átadhatják a szülőknek vagy a diákoknak. Jelentős számú bevándorló hagyta el tavaly Nagy-Britanniát. Az adatok szerint az EU állampolgárai közül 118 ezeren költöztek el a királyságból. A legtöbbjük román és lengyel állampolgár volt. 2025-ben 24 ezer honfitársunk döntött úgy, hogy végleg hazaköltözik. Elemzők szerint ez nem egyszerű hazaköltözési hullám, inkább a Brexit utáni brit modell kifáradásának jele. A fő ok? Nagy-Britannia már nem olyan vonzó, mint a 2010-es években. Megszűnt az EU-s szabad munkavállalás. Az új bevándorlási rendszer főleg a képzettebb, magas fizetési munkáknak kedvez. Miközben a romániaiak jelentős része éppen az építőiparban, a vendéglátásban és a szolgáltatásokban talált munkát. Ehhez jön a megélhetési válság. Drága lakhatás, magas rezsi, romló közszolgáltatások, gyengébb font, bizonytalanabb társadalmi légkör.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Let's get it started in here.

0: maradban senkivel.
1: Volt ami volt, lesz ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
2: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetés emelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állambér kiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Feloldották az 1990. január 1-e és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közszférában dolgozók több mint a felének hozhat fizetésemelést a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye, miközben az állam bérkiadásai mintegy 8 milliárd lejjel nőhetnek. Az új bérrás bevezetésével a jelenlegi 166 milliárd lejes bérkeret 174 milliárd lejre emelkedne. Az aktuális számítások szerint a közalkalmazottak mintegy 53%-a részesülne béremelésben. Ilie Bolozsán szerint a bérek további növelésének egyetlen módja a közkiadások csökkentése lenne, beleértve bizonyos állások megszüntetését is. A kormány akkor azt ígéri, hogy azoknak a közalkalmazottaknak sem csökken a fizetése, akik nem kapnak emelést. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a különféle pótlékokat beépítenék az alapbérbe. Így például az étkezési juttatás sem külön tételként szerepelne. Egyedül az uniós projektek kezeléséért járó, akár 40%-os pótlék maradna meg külön juttatásként. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják. De jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Feloldották az 1990. január 1-e és 1992. december 31-e közötti időszakban készített diplomáciai iratok titkosítását. Így a rendszerváltás időszakának fontos dokumentumai válnak kutathatóvá. A kormányhatározat több mint 5000 eddig szolgálati titokként kezelt dossziéra vonatkozik. A külügyminisztérium szerint ez a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentumcsomag, amelyet az 1989 előtti dossziék nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek. A titkosítás feloldását kezdemény Vanácsoljó ügyvívő külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a románoknak joguk van tudni, hogyan találta meg helyét Románia 1989 után, miként szakított a Szovjetunió körüli szövetségi rendszerrel, és milyen álláspontra helyezkedett a hidegháborút követő válságokban.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 3 perc van, és ez ma a hét második napján is ugyanazt jelenti. Igen, kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki garantáltan itt lesz veletek ma is egészen 8 óráig, 7 órától már Balázs Anitával kiegészülve, akivel mindent megteszünk, hogy jól induljon a napotok, és persze, hogy könnyebb legyen az ébredés, ezúttal is a legjobb Plusz FM-es slágerek van a segítségünkre. Most például Alex Warren dalával indítunk, érkezik az Ordinary.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Mindenkinek, ez itt a Reggeli Plus hosszú Sanyival, amiben ma a nyaralásról tervezek beszélgetni veletek, ugyanis Irineu Daru, gazdasági digitalizációs vállalkozásügyi és turisztikai miniszter arra biztatja a romániaiakat, hogy idén inkább belföldön nyaraljanak, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. Ennek kapcsán érdekelne is nagyon, hogy ti mit szóltok hozzá, jöhetnek a vélemények ezekre az elérhetőségeinkre, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváratként, úgyhogy van lehetőségetek az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak biztatni tudok rá mindannyiótokat, hogy tegyétek is azt meg, várom akkor a hozzászólásaitokat akár szóban, akár írásban, szóval hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert folyamatosan szállítjuk nektek.

0: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 16 perckor, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvi zenei rádiójában, a mikrofonnál Hosszú Sanyival, és persze itt vagytok velem ti is, köszi szépen nektek is, ha már itt vagytok, akkor beszélgessünk is egyet. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit szóltok a turisztikai miniszter azon kijelentésére, hogy idén inkább belföldön nyaraljunk, mivel a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatív lehet. Most kétségtelen, hogy a globális és regionális üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt a külföldi repülőjegyek és a hosszú autós utazások ára kiszámíthatatlan. A belföldi úti célok közelebbi elérése csökkenti az utazási költségeket, ugyanakkor ha a romániai állampolgárok belföldön költik el a pénzüket, azzal közvetlenül a hazai kis- és középvállalkozásokat, a vendéglátóegységeket és a szálláshelyeket támogatják, ami munkahelyeket véd meg, illetve nyilván kisebb geopolitikai és utazási kockázattal jár. A nemzetközi biztonsági helyzet instabilitása miatt a belföldi turizmus kiszámíthatóbb, elkerülhetők a repülőtéri sztrájkok, járattörlések vagy a külföldi egészségügyi biztonsági vészhelyzetek. Bár a miniszter szerint a belföldi nyaralás egyre vonzóbb alternatíva, a romániai turizmusnak komoly belső problémákat kell leküzdeni ahhoz, hogy valóban megtartsa a vendégeket. Sok romániai turista úgy látja, hogy a román tengerpart, például Mamaia vagy a brassói hegyvidék árai vetekednek a népszerű külföldi célpontokéval, mint Görögország, Bulgária, Törökország, miközben a szolgáltatások színvonala elmarad azoktól. Az autópálya hálózat töredezettsége miatt a belföldi autós utazás például innen tőlünk egészen mondjuk a Fekete-tengerig időben és stresszben gyakran megterhelőbb, mint egy külföldi repülés. Maga Irene Darrow miniszter is elismerte, hogy a több évtizedes szálláshelyek elavult minősítési kritériumai reformra szorulnak, mert a papíron létező csillagok gyakran nem tükrözik a valós modern kényelmet. Na, de érdekelne az is, hogy nektek mi ebben a témában a véleményetek. Szóval hívjatok, írjatok, kommenteljetek, cserébe pedig kapjátok tőlem a legnagyobb slágereket.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

bimba. Gyönyörű reggelt, Nagyvárad! Ez itt még mindig a Reggeli Plusz, a mikrofonnál Hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy ti mit szóltok a turisztikai miniszter azon kijelentésére, hogy idén inkább belföldön nyaraljunk, mivel a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. Nos, szerintem a belföldi nyaralásra való buzdítás gazdaságilag logikus lépés a kormány részéről, de ahhoz, hogy a lakosság ezt ne kényszerként, hanem valódi alternatívaként élje meg, a romániai turisztikai szereplőknek sürgősen javítaniuk kell a szolgáltatások minőségén és az árérték arányon. De érdekelne az is, hogy ti hogy látjátok, van kint egyébként ezzel a témával egy bejegyzés is a Facebookon, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a véleményetek, én pedig természetesen nyomatom nektek cserébe most is a legnagyobb sláger.

Üdv mindenkinek, 6 óra 33 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, akinek jó hírei vannak a továbbiakban is, ugyanis folytatódik a nyári időjárás, már jelen pillanatban is 18 fokot mérhetünk, délután folyamán pedig akár 30 fok fölött is tudunk majd, köszönhetően annak, hogy gyönyörű szép tiszta égbot és ragyogó napsütés vár ránk, természetesen csapadékmentesen és frontmentesen is a továbbiakban is, és a légmozgás is minimális lesz. Az, hogy milyen mozgás van jelen pillanatban az utakon, még nem tudom, mert a közlekedést érintően nem küldtetek infókat, úgyhogy arra hagyatkozom, ami ilyenkor általában szokott lenni, és ez nem más, mint hogy ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Persze, ha ti ezt másként tapasztaljátok, akkor jöhet róla jelzés, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig adom cserébe most is a

6 óra 40 perc van, ébresztő Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyi, valaki nem csak a legjobb zenéket, hanem a titeket érintő legfontosabb infókat is biztosítja. Például, hogy a hővezetéken történő bővítési munkálatok miatt ma reggel 9 órától kezdődően szünetel a melegvíz szolgáltatás Nagyváradon a 832, 833, 841 és 842-es hőközpontokhoz, illetve a mini hőközpontokhoz tartozók számára. Érintettek a következő utcák lakói: Gradinári Lor, Kolozsvári út, Rözbőjen, Köprioári, Protulói, Skualelor, Júli Hosszú, Szomessulói, Szeleussulói és Timotei Csipáriú. A szolgáltatást várhatóan csak holnap a késő esti órákban indítják újra, úgyhogy kitartást minden érintettnek. További információk a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259 467 577-es telefonszámon érhetők el. Itt nálunk pedig a továbbiakban is a legnagyobb slágerek, a háttérben már fel is csendült a The Fate of Ophelia, Taylor Swift, tavaly

Üdvözlet nektek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál Hosszú Sanyival, és persze itt vagytok velem ti is, köszönöm szépen nektek, és azt is megköszönöm, ha válaszoltok a mai fontos kérdésemre, mégpedig arra, hogy ti mit szóltok a turisztikai miniszter azon kijelentésére, hogy idén inkább belföldön nyaraljunk, mivel a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. Kollár Tímea azt írja, hát igen, vonzóbb és drágább, így maradok a külföldi nyaralásnál az idén is. Valahogy reklámoztatnia kell Romániát is. Aztán Magyar János is írt, amilyen anyagi helyzetben van a legtöbb romániai melós, nem is gondol arra, hogy külföldön nyaraljon, sőt, még a belföldi nyaralás is necces, bár külföldön se drágább a nyaralás, mint itt. Szerencse, hogy olyan közel lakok a külföldhöz, hogy akár naponta külföldre mehetek kirándulni. Valószínű, hogy megyek is, ott még a levegő is más. Aztán Szabados József is kommentelt, én szeretem Erdélyt, tényleg olyan kincseink vannak, és vele együtt egy olyan közösség, ami felbecsülhetetlen. Nekem nem hiányzik a külföldi nyaralás, vagyok én eleget külföldön, ha csak tehetem, otthon Erdélyben töltöm a szabadságom. Nem mondom azt, hogy nem csábító egy mediterrán tengerpart, de hát az sem különb a dán tengernél, csak talán annyival, hogy zsúfoltabb, de ez csak az én véleményem, biztosan van, aki nem így gondolja. Hiszen Vasadi Zsóka is írt, igaza van abban, hogy országunk gyönyörű, sok csodálatos hegyes-völgyes vidékkel, a tengerről nem is beszélve. Az útjainkról? Hát azok egy káosz, árak, fizetések lehetetlenné teszik az átlag fizetésekből élő családok ürülését. Aztán Szabó László is írt, hogy mi a véleményem? Az üzemanyag drága, az üdülési jegyeket 1600-ról 800-ra csökkentette az, akinek nem mondjuk ki a nevét. Ennyi megszorítás mellett nem, hogy külföldre, de még belföldre sem fogunk menni üdülni az idén. Aztán Csiki Pál azt írja, viccesek ezek a román miniszterek, valamint Alódi Zsuzsa is kommentelt. Az tény, hogy Romániában is sok szép turisztikai hely van, csak sajnos a hazai vakációzás kicsit nagyon drága, vagyis van, hogy a külföldi olcsó, de szerintem, amilyen áremelkedések vannak, nagyon meggondolják az idén az emberek a nyaralást. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legnagyobb slágerek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nagy cégeket is elérte a gazdasági válság, egyre többen válnak fizetésképtelenni. Érkezik az év első hőhulláma, a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedik. Új szintre lépett a tinédzserek körében az online diéta kultúra. Futótűzként terjednek a TikTokon és az Instagramon a gyors fogyást ígérő csodareceptek. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több nagy cég válik fizetésképtelenné, írja az Economedia.ru. 2026 első negyedéve jelentős változást hozott a román gazdaságban. A pénzügyi nehézségek már nem javarészt a kisvállalkozásokat sújtják, hanem gyorsan áttevődnek a gazdaság számára kritikus tömeget jelentő cégek felé. Olvasható a CITR tanácsadó cég tanulmányában. Az első negyedévben 1829 fizetésképtelenségi eljárást indítottak, 14%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, a felét ezeknek márciusban. A helyzet leginkább a mezőgazdaságban romlott, a fizetésképtelenségek száma hozzávetőleg megduplázódott. A csőd által fenyegetett nagyvállalatok fele a feldolgozóipar területén tevékenykedik. A cégek számához arányítva a leginkább érintett ágazat az építőipar, a legkevésbé kitett pedig az informatika. Az idei év első komolyabb hőhulláma kezdődik ezen a héten. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot, árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A meteorológusok szerint ugyanakkor a hőség mellett záporok is kialakulhatnak a délutáni órákban, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfortromlás is. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak majd, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. Egyre több hazai orvos találkozik olyan tinédzserekkel, akik TikTokon látott csodadiétákat próbálnak ki. A középiskolások körében ma már szinte ugyanúgy beszédtéma a kalóriaszámlálás, az intermittent fasting vagy az almaecetes fogyókúra, mint néhány éve a legújabb filter vagy tánctrend volt. A TikTokon és Instagramon terjedő rövid videók világában a gyorsfogyás nem csak elérhetőnek, hanem szinte elvártnak tűnik. Néhány napos detox, napi 500 kalóriás étrend vagy éppen pufulecre épülő koplalás ígér látványos eredményt. A szakemberek szerint a közösségi média folyamatos nyomást helyez a fiatalok, akik egy idealizált testképet próbálnak elérni, gyakran teljesen irreális eszközökkel. A tanárok és iskolapszichológusok szerint az utóbbi időben látványosan megnőtt a testképzavarokkal, önbizalomhiánnyal vagy étkezési problémákkal küzdő fiatalok száma, miközben a közösségi média szerepe is egyre erősebb lett.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen ezúttal is csapadék nélkül is, kifejezetten nyárias hőfokokkal. Jelenleg is már 18 fok környékén mozog a hőmérséklet, és a napi maximum pedig akár a 30 fokot is meghaladhatja. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
5: És Hosszú Sanyival. Május 26-a kedd van, Isten éltesse Fülöp és Evelin nevű hallgatóinkat, valamint a szülinaposokat és az évfordulósokat is, mindazokat, akik számára valamilyen okból jeles nap a mai. Na és persze mindenkit arra biztatunk, hogy a mai napon is maradjatok velünk és munkatársainkkal a Plusz FM hullámhosszán.
2: Hát ugye érdekes témákat is fogunk boncolgatni a következő egy órában, úgyhogy tartsatok velünk, a legnagyobb Plusz FM-es slágerek után mi is érkezünk.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonoknál Balázs Anitával.
1: És Hosszú Sanyival.
0: És persze érdekesebbnél érdekesebb témákkal.
1: Érdekesség például az is, hogy a jövőben a fogyasztók értékeléseket írhatnak majd a villamosenergia és földgáz szolgáltatók szolgáltatásairól egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Emellett a szolgáltatókat címkézni is fogják a beérkezett és megoldatlan panaszok száma alapján. Jelentette be nemrég egy szakmai rendezvényen az Országos Energia Szabályozó Hatóság elnöke. A tervek szerint egy rangsort is készítenek az energiaszolgáltatókról, amelyben figyelembe veszik a panaszok számát és azok megoldottságát. Bevezetnek egy ügyfél elégedettségi mutatót is, amely alapján a cégeket zöld, sárga vagy piros jelzéssel látják el. Így a fogyasztók nem csak az árakat, hanem a szolgáltatások minőségét is könnyebben összehasonlíthatják.
0: Szuper! Vajon a színek azok hogy fognak kinézni? A zöld, sárga és a piros jelzés az úgy, hogy fogod majd megosztani, hogy a legjobb a zöld,
1: persze,
0: aki ugye a legpozitívabb,
1: igen,
0: és a piros az meg ugye az a red flag, tehát hogy,
1: hát
0: hogy azokkal vigyázni kell.
1: Ez tuti. Szerintem ez egyértelmű.
0: Ez így logikus. Ja.
1: Ez így logikus. Igen, tudod, mint a jelzőlámpánál, hogy a sárgánál még válsz.
0: A piros
1: még,
0: az tilos.
1: Igen. Még gondolkodsz, hát hogy akkor jó vagy nem jó, és a zöld meg az oké. Az az abszolút, abszolút nyerő. Én egyébként tökre örülök ennek, mert nagyon elégedetlen vagyok az energiaszolgáltatómmal, nem mondok neveket, úgyhogy most legalább majd tudok mihez viszonyítani, hogy mire érdemes váltani.
0: Energiaszolgáltató, mint áramszolgáltató?
1: Igen.
0: Mondjuk van egy platform, egy weboldal, amin már most is lehet, össze lehet hasonlítani ugye az árakat.
1: Igen, tehát csak ilyen ott nincs még ilyen véleményes rész, én úgy
0: ilyen
1: tudom.
0: Ilyen véleményes nincs.
1: Tudod, és akkor ez azért, szerintem ez mindig sokat elmond egy szolgáltatóról, most mindegy, hogy milyen szolgáltatóról beszélünk, hogyha reális visszajelzések vannak a fogyasztóktól.
0: Abszolút. Nem minden esetben a legfontosabb tényező az ár.
1: Így van.
0: Ez az igazság.
1: Igen.
0: Tehát, persze fontos az, hogy a legolcsó legyen, mert mindenki nyilván a saját pénzének senki sem az ellensége.
1: Persze.
0: És szeretnénk, ha minél több zsebünkben marad, minél kevesebbet kellene fizetni adott szolgáltatásokért, de nyilván a szolgáltatás minősége sem mindegy.
1: Meg tényleg ez, amit említenek is a hírben, hogyha adódik valamilyen problémád, és panaszt teszel, hogy akkor azzal foglalkoznak, megoldják-e, vagy törekszenek-e rá, legalábbis, hogy megoldják, mert ugye nagyon sokszor van olyan, én is szembesültem már vele, de ismerőseim is, hogy próbálnak valamit bejelenteni, és egész egyszerűen még a telefont sem veszik fel, tehát e-mailekre nem válaszolnak, tisztelet a kivételnek, tehát hogy azért ilyen esetekben nyilván nem unalmában jelent be az ember valamilyen meghibásodás, vagy valamilyen panaszt.
0: Hogyne.
1: Úgyhogy ez szerintem egy jó kis szűrő lesz a jövőre nézve, és talán a szolgáltatók is egy kicsit akkor másképp állnak majd a fogyasztókhoz.
0: Igen, lesz majd egy versenyhelyzet ebből adódóan is, kicsit úgy meg kell küzdeni akkor majd az ügyfelekért.
1: Így van. Egyébként az Országos Energia Szabályozó Hatóság elnöke külön figyelmeztetett az energiaszektorral kapcsolatos álhírek terjedésére is. Példaként említette azokat az állításokat, amelyek szerint Romániában lennének a legmagasabb villamosenergia árak, vagy hogy az ország gázhiánnyal nézne szembe a téli időszakban. Szólt az esetleges áramkimaradásokkal kapcsolatos riadalmakról is, és azt mondta, hogy hallani olyan véleményeket, hogy közeli blackout fenyeget, ezekre reagálva egy hasonlattal élt, miszerint a földön kívüliek érkezéséhez hasonlította ezt a kockázatot.
0: Hoppá.
1: Nyilván képletesen, hogy felhívja a figyelmet a túlzó és a félrevezető információkra.
0: Hát nem tudom, hogy hallott-e, hogy most az Egyesült Államokba elkezdték úgy nyilvánosságra hozni ezeket az UFO aktákat.
1: Hogy megérkeztek a földön kívüliek? Hát akkor lehet, hogy nincs is olyan messze a valóságtól.
0: Hogy nem jó hasonlatot talált, az az igazság. Ugye az Országos Energia Szabályozó Hatóság elnöke?
1: Igen.
0: Jól emlékszem?
1: Igen.
0: Szóval... az, hogy most nem nálunk a legmagasabb a villamos energia árak, nehéz egyébként tényleges összehasonlítást tenni, mert mondjuk Magyarországgal kapcsolatban vannak ugye ismereteink, ott azért lényegesen olcsóbb, lássuk
1: így
0: be.
1: Így van.
0: Tehát, hogy
1: pontosan.
0: Átlagosan fele annyiba kerül
1: igen.
0: Az
1: igen.
0: áram. A gáz az megint hasonló helyzetben van, tehát hogy az árak tekintetében megint csak nálunk sokkal drágábbak, uh-huh. viszont azt én sem tartom reálisnak, hogy gázhiánnyal néznénk szembe. Európai szinten ez sajnos egy tényező, uh-huh. tehát hogy tényleg nagy a fenyegetettség, de itt nálunk még talán megvannak azok a készletek, amik elégségesek lehetnek, meg hát ugye az utánpótlás szempontjából vannak azért alternatívák. Uh-huh. Itt belföldről is. Egyébként az árak tekintetében, az energiárak tekintetében szerintem az mindenképp egy érdekes dolog lehet, hogy azért itt elég nagy különbségek vannak szolgáltatók között.
1: Mm-hmm, bizony.
0: Tehát, hogy azt meg lehet szerintem tenni mindenkinek, hogy azt tényleg meg lehetne nézni, hogy kik azok, akik az olcsóbbak. És egyébként most én sem fogok cégnevet mondani, Igen. nem akarok tippeket adni, de egy megbízható szolgáltató az, ami állami kézben van. Például szerintem megbízhatónak lehet mondani azt, ami állami kézben van. Uh-huh. És akkor, ha így gondolkodunk, akkor már is ott van az opció arra, hogy akkor kit lenne érdemes választani uh-huh. áramszolgáltató uh-huh. kapcsán. Uh-huh. Ez is hozzátartozik esetleg ahhoz, hogy nem minden nyilván az ár, de ugyanakkor meg van egy szolgáltató, ahol árban is jó, meg megbízható is.
1: Jó, akkor reméljük, szóval... hogy tudják a kedves hallgatók, hogy ki az, akire gondoltál. Én még erősen igen. gondolkodom, mert vannak ötleteim.
0: Sok ízerőmű van egyébként. Aha, aha,
1: igen, és a nevében is benne van.
0: Igen.
1: Jó, oké. Okay.
0: De nem így, hogy víz.
1: Nem így. Jó, kellemes barkóbázást kívánunk a kedves hallgatóknak, de igen, valószínűleg tudják, hogy kire gondolsz.
0: Igen, reméljük, de addig is, amíg kitalálják, megteszük azt, hogy adjuk a legnagyobb slágert.

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A nagy cégeket is elérte a gazdasági válság, egyre többen válnak fizetésképtelenni. Érkezik az év első hőhulláma, a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedik. Új szintre lépett a tinédzserek körében az online diéta kultúra. Futótűzként terjednek a TikTokon és az Instagramon a gyors fogyást ígérő csodareceptek. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több nagy cég válik fizetésképtelenni, írja az economedia.ru. 2026 első negyedéve jelentős változást hozott a román gazdaságban. A pénzügyi nehézségek már nem javarészt a kisvállalkozásokat sújtják, hanem gyorsan áttevődnek a gazdaság számára kritikus tömeget jelentő cégek felé. Olvasható a CHITERE tanácsadó cég tanulmányában. Az első negyedévben 1829 fizetésképtelenségi eljárást indítottak, 14%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, a felét ezeknek márciusban. A helyzet leginkább a mezőgazdaságban romlott, a fizetésképtelenségek száma hozzávetőleg megduplázódott. A csőd által fenyegetett nagyvállalatok fele a feldolgozóipar területén tevékenykedik. A cégek számához arányítva a leginkább érintett ágazat az építőipar, a legkevésbé kitett pedig az informatika. Az idei év első komolyabb hőhulláma kezdődik ezen a héten. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot, árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A meteorológusok szerint ugyanakkor a hőség mellett záporok is kialakulhatnak a délutáni órákban, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfortromlás is. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak majd, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. Egyre több hazai orvos találkozik olyan tinédzserekkel, akik TikTokon látott csodadiétákat próbálnak ki. A középiskolások körében ma már szinte ugyanúgy beszédtéma a kalóriaszámlálás, az intermittent fasting vagy az almaecetes fogyókúra, mint néhány éve a legújabb filter vagy tánctrend volt. A TikTokon és Instagramon terjedő rövid videók világában a gyorsfogyás nem csak elérhetőnek, hanem szinte elvártnak tűnik. Néhány napos detox, napi 500 kalóriás étrend vagy éppen pufulecre épülő koplalás ígér látványos eredményt. A szakemberek szerint a közösségi média folyamatos nyomást helyez a fiatalok azokra, akik egy idealizált testképet próbálnak elérni, gyakran teljesen irreális eszközökkel. A tanárok és iskolapszichológusok szerint az utóbbi időben látványosan megnőtt a testképzavarokkal, önbizalomhiánnyal vagy étkezési problémákkal küzdő fiatalok száma, miközben a közösségi média szerepe is egyre erősebb lett.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen ezúttal is csapadék nélkül is, kifejezetten nyárias hőfokokkal. Jelenleg is már 18 fok környékén mozog a hőmérséklet, és a napi maximum pedig akár a 30 fokot is meghaladhatja. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain. Beindult az élet, így már most tollódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton. A nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartás mindenkinek.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
3: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és további érdekességekkel.
2: Szóval tartsatok velünk itt a Reggeli Pluszban, mert nem csak a legjobb slágereket hozzuk, hanem hamarosan arról is beszélünk, hogy mire biztatja a romániaiakat a gazdasági, digitalizációs, vállalkozásügyi és turisztikai miniszter. Maradjatok a Pluszon, már is érkezünk.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: üdv mindenkinek, Reggeli Plusz mikrofonjánál Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik nem csak a legjobb zenéket adják, hanem a titeket leginkább érintő témákat is boncolgatják.
1: Irineu Daraú gazdasági, digitalizációs, vállalkozásügyi és turisztikai miniszter arra biztatja a romániaiakat, hogy idén inkább belföldön nyaraljanak, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter az év desztinációja nevű turisztikai gálán beszélt arról, hogy az üzemanyagárak emelkedése és a légi közlekedés körüli bizonytalanság miatt sokan aggódnak a külföldi utazások miatt. Az én üzenetem világos, töltsék a vakációjukat Romániában is, fogalmazott Daraú. Szerinte a gazdasági helyzet egyszerre nehéz a turizmusban dolgozó vállalkozók és az utazók számára, ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot is támogatni lehet. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb, és 2026 akár az az év is lehet, amikor a románok többsége Romániát választja nyaralási célpontként. Daraú szerint az országban számos olyan közösség és turisztikai célpont van, amely megérdemli a figyelmet, különösen egy olyan időszakban, amikor a külföldi utazások költsége és kiszámíthatósága egyre bizonytalanabbá válik.
0: Nagy igazság. Egyébként kell, hogy értsek vele.
1: Megint csak ugyanoda tudok visszakanyarodni, amire szoktam, úgyhogy már nem is mondom, tudod, mire gondolok, ugye?
0: A Román-tengerpart?
1: Igen.
0: Oda eljutni, ugye?
1: Igen.
0: Az egy elég nagy kihívás, de ez egy kaland. Hát ez az, amit eddig nem láttunk át, hogy oda eljutni már összességében, az egy kaland.
1: Hát az biztos.
0: Az már egy élmény.
1: Ugye a napokban megvilágosodtunk, hogy mi érzed, hogy jög a vonat, most már ezt is tudjuk.
0: Igen, igen, és amikor már ott vagy, akkor aztán tényleg már minden annyira szépnek látszik,
1: én
0: mert hogy
1: mindig...
0: már olyan megpróbáltatásokon leszel,
1: igen,
0: túl, ami után az, ami
1: hogy
0: ott
1: egy életre
0: tengerparton
1: elmegy a kedvem a román tengerparton. Jó, én még mindig megvárom azt, míg repülőjárat fog indulni Nagyváradról, legalább Konstancáig, és akkor majd megyek a román tengerpartra nyaralni. Jó, oké, bocsánat.
0: Igen, semmi gond, én teljesen egyetértek, abszolút, szóval nekem sem volt egy ilyen áttörő élmény, vagy mindent elsöprő élmény, amikor a román tengerparton nyaraltunk, ugye volt egy időszak, amikor nem lehetett elmenni az országból, elutazni.
1: De nekem
0: ugye
1: nincs bajom a román tengerparttal, én szívesen
0: sincs
1: mennék.
0: Alapvetően.
1: Amúgy.
0: Csak tényleg az, hogy oda eljutni, az egy tortúra.
1: Igen, és sajnos árérték arányban még mindig jobban megéri külföldre menni. Most nem mondok desztinációkat, de...
0: Igen, igen, igen, de abban is van igazság, hogy most van azért egy kockázata ugye a repülőgépes utazásoknak.
1: Van,
0: ugye
1: nyilván,
0: nem tudod, hogy most nyáron tényleg
1: hogy mi lesz,
0: lesz a helyzet,
1: van, persze.
0: Fogják-e törölni a járatot, vagy sem, ugye...
1: Vagy drágább lesz-e az utazás költsége ugye az üzemanyagárak kapcsán.
0: Például.
1: Tehát benne van, igen, a pakliba nyilván. Igen. Na, viszont azért nem tudom, mindent nem tudsz kizárni. Tehát, hogy most minden esetőségre nem tudsz felkészülni. Akkor sem, hogyha Románián belül szeretnél valóban elmenni nyaralni, nem?
0: Hát, ja, igen. Egyébként, ha biztosra akarsz menni, akkor így váradiként mondjuk elmész a Félixre.
1: Igen.
0: Vagy na jó, menj Hajdúszoboszlóra, jó? És akkor,
1: igen,
0: külföldre utaztál.
1: Igen, igen.
0: Tehát, hogy valóban nem egyszerű egyébként, és így, hogy közeledik a nyár, közeledik a nyaralás, így már most én is elkezdtem azon agyalni, hogy oké, mi ugye Olaszországba tervezünk most menni, hogy oda autóval tervezünk menni, hogy akkor lesz egyáltalán üzemanyag, tudod? Tehát, hogy ilyen, vannak ilyen tényezők, amik ugye azért így felmerülnek bennem, hogy elgondolkodom rajtuk, hogy lesz, és ebben az esetben nyilván lehet egy tényező sok mindenkinél, hogy akkor valami közelebbi célpontot választ.
1: Igen.
0: Üdülésre.
1: Igen, igen, érthető is, tehát, hogy nincs ezzel gond. Itt szerintem tényleg mi Bihar megyében vagyunk azok, akiknek nehezebb a dolguk, hogyha el akarunk menni a Román-tengerre.
0: Abszolút.
1: Főleg vonattal, tehát most tényleg mindenféle rossz indulat nélkül, de vonattal szerintem tényleg egy kihívás van, ahogy te fogalmaztál, egy igazi kaland eljutni.
0: Így van.
1: Autóval még mindig könnyebb vagy kényelmesebb.
0: Igen,
1: viszont, drága.
0: Tehát, hogy
1: autóval.
0: Meg idő, sok idő az is. Tényleg amennyi idő alatt lejutsz a román tengerpartra, lent vagy a horvát tengerparton. Uh-huh. Tehát, hogy, és azért van sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy van azért különbség színvonalban. Ugyanakkor meg azért nekünk még szerintem egy székelyföldi kihuccanás is ott lehet opcióban.
1: Igen, épp például azt akartam mondani, hogy aki viszont nem feltétlenül tengerpartra akar menni, az azért a hegyvidék az olyan alternatívákat kínál, amiket érdemes lehet megfontolni.
0: Abszolút, abszolút, abszolút. És az is még egy ilyen beláthatóbb tervezhetőség szempontjából.
1: Igen, és hát mennyi, egy 5-6 óra körülbelül, nem? Autóval, innen Nagyváradtól.
0: Igen, legtöbb.
1: Tehát legtöbb. Azért kényelmesen odaérsz egy 5-6 óra.
0: Az már úgy azért kivitelezhető, vagy simább lehet. Vagy kevésbé megterhelő, maradjunk ennyiben. Na, de érdekelne bennünket, hogy ti hogy látjátok. Mi természetesen várjuk akkor ezúttal is a hozzászólásaitok, akár a Facebookon keresztül, vagy SMS-ben, WhatsApp-on, Viberen.
1: Sőt, még akár azt is megírhatják a kedves hallgatóink, hogy ők hova mennek, hogy adjunk egymásnak tippeket.
0: Így van, várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkezenek most is a legnagyobb slágerek.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz

0: Na, ennyi volt már a reggeli plusz Anitával és Sanyival, akik most elbúcsúznak. Mi mentünk is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Rögtön utánunk jön is Szegedi Mária.
1: Valamint 15 órától jelentkezik Keserű Tomi is, aki szintén elhozza nektek a legjobb zenéket, majd 20 órakor berobog az a bizonyos zenevonat is. Mi köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert ez is reggeli 6-tól 8-ig.
1: Így van, úgyhogy ha tehetitek, tartsatok velünk szerdán is, hiszen friss hírekkel és a legjobb dalokkal érkezünk. Vigyázzatok magatokra, és tartsátok észben, ha rövid időre is néha nem árt megtorpanni, hátranézni, nyugodtan áttekinteni a megtett utat, és örülni neki, hogy eljutottunk idáig. Legyen szép a napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd le alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz 0 számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3 az 1-ben. A nitrogén mellett magnéziumot és kálciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
6: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Stray Pietre bor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A nagy cégeket is elérte a gazdasági válság, egyre többen válnak fizetésképtelenni. Érkezik az év első hőhulláma, a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedik. Új szintre lépett a tinédzserek körében az online diéta kultúra. Utótűzként terjednek a TikTokon és az Instagramon a gyorsfogyást ígérő csodareceptek. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több nagy cég válik fizetésképtelenni, írja az economedia.ru. 2026 első negyedéve jelentős változást hozott a román gazdaságban. A pénzügyi nehézségek már nem javarészt a kisvállalkozásokat sújtják, hanem gyorsan áttevődnek a gazdaság számára kritikus tömeget jelentő cégek felé. Olvasható a CITR tanácsadó cég tanulmányában. Az első negyedévben 1829 fizetésképtelenségi eljárást indítottak, 14%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, a felét ezeknek márciusban. A helyzet leginkább a mezőgazdaságban romlott, a fizetésképtelenségek száma hozzávetőleg megduplázódott. A csőd által fenyegetett nagyvállalatok fele a feldolgozóipar területén tevékenykedik. A cégek számához arányítva a leginkább érintett ágazat az építőipar, a legkevésbé kitett pedig az informatika. Az idei év első komolyabb hőhulláma kezdődik ezen a héten. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot, árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A meteorológusok szerint ugyanakkor a hőség mellett záporok is kialakulhatnak a délutáni órákban, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfortromlás is. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak majd, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. Egyre több hazai orvos találkozik olyan tinédzserekkel, akik TikTokon látott csodadiétákat próbálnak ki. A középiskolások körében ma már szinte ugyanúgy beszédtéma a kalóriaszámlálás, az intermittent fasting vagy az almaecetes fogyókúra, mint néhány éve a legújabb filter vagy tánctrend volt. A TikTokon és Instagramon terjedő rövid videók világában a gyorsfogyás nem csak elérhetőnek, hanem szinte elvártnak tűnik. Néhány napos detox, napi 500 kalóriás étrend vagy éppen pufulecre épülő koplalás ígér látványos eredményt. A szakemberek szerint a közösségi média folyamatos nyomást helyez a fiatal, akik egy idealizált testképet próbálnak elérni, gyakran teljesen irreális eszközökkel. A tanárok és iskolapszichológusok szerint az utóbbi időben látványosan megnőtt a testképzavarokkal, önbizalomhiánnyal vagy étkezési problémákkal küzdő fiatalok száma, miközben a közösségi média szerepe is egyre erősebb lett.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Napsütésből nem lesz hiány a mai nap folyamán, 29-30 Celsius fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Majd szerdán 32 fokot mérhetünk majd, csütörtökön és pénteken pedig egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, 25-26 fokra számíthatunk, csapadék nem várható.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Muzeológiai utca és a Dacia Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út főutca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a főutcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkorosolói és Mesztekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a főutcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: A staféta átvéve jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. május 26-a, kedd, 8 óra múlt pár perccel. Én pedig Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, állok rendelkezésetekre. Elkísérlek benneteket, érkezem nagyon sok helyi infóval, programajánlókkal, és a legszuperebb slágerek is itt vannak már bekészítve természetesen. Kezdésnek merítés van Harry Styles és az Ez itt az. Jó utat, jó rádiózást, ha pedig munkából hallgattok bennünket, kitartást, jó munkát kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Nagyváradia környékbeliek a 89,6-on a Plusz FM kedd délelőtti adását hallgatjátok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket 8 óra múlt 11 perccel, és már is érkeztem egy helyi információval. A hővezetéken történő bővítési munkálatok miatt ma május 26-án kedreggel 9 órától kezdődően szünettel a meleg vízszolgáltatás Nagyváradon. A 832, 833, 841, 842-es hőközpontokhoz, illetve a mini hőközpontokhoz tartozók számára tájékoztatott bennünket közleményében a nagyváradi hőszolgáltató. Érintettek a következő utcák lakói: Gradinári Lor, Kolozsvári út, Rözbolyeny, Köprőárei, Prutulói, Szeleusulói, Szomesulói és a Júliu hosszú, de a Timotei Csipáriú is. A szolgáltatást várhatóan majd holnap, május 27-én szerda este 23.30-kor újraindítják. További információkat pedig kérhettek a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259 467 577-es telefonszámon.

0: break my heart.
1: Klasslágerek, mi és helyi információk itt a 89,6-on. A nagyváradi polgármester hivatal közleményében tájékoztat, hogy megkezdték az Augusti Major utca korszerűsítési munkálatait, pluszosok. A beruházás az útest és a gyalogos infrastruktúra felújítását, zöldövezetek kialakítását, a közvilágítás korszerűsítését, valamint a csapadékvízelvezető rendszer fejlesztését foglalja magában. A projekt keretében 14 darab 8 méter magas fém közvilágítási oszlopot szerelnek fel ledes lámpatestekkel, amelyek kompatibilisek Nagyvárad intelligens távfelügyeleti rendszerével. A munkálatok részeként tovább a vízelvezető nyílásokat is csatlakoztatják a meglévő csapadékvízelvezető hálózathoz, annak érdekében, hogy az esővizet hatékonyan gyűjtsék össze és vezessék el az úttestről. Megkezdődött tehát az Augusti Major utca korszerűsítési munkálatai.

0: Magdolna és Lotfi Megi közösével fél időhöz érkeztünk itt a kedd délelőtti plusz első órájában. Nagyváradiak, környékbeliek. A folytatásban itt vannak a hírek, ezúttal Petro Anitát fogadjátok nagy szeretettel. Beszámol például arról a következőkben, hogy több ezer romániai weboldalt törtek fel az elmúlt hónapban. Bármelyik vállalkozás célponttá válhat, mindenképp maradjatok velünk a részletekért, Anita érkezik, én pedig a hírek után. A legszuperebb slágerekkel, itt a 89,6-on, tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
3: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
5: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Több ezer romániai weboldal törtek fel az elmúlt hónapban, bármelyik vállalkozás célponttá válhat. Megkezdődött a kullancs szezon, a Bihar megyei közegészségügyi igazgatósága megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több ezer weboldalt kompromittáltak kibertámadások során az elmúlt hónapban, miközben 1,5 millió szerver és internetes oldal vált sebezhetővé automatizált hacker akciókkal szemben, figyelmeztetett a CyberFox Románia webhosting szolgáltató. A vállalat szerint a támadások hátterében olyan biztonsági rések állnak, amelyeket a világ legelterjedtebb online platformjaiban fedeztek fel. A sérülékenységek többek között a WordPress, a cPanel, az Apache vagy a Microsoft SharePoint rendszereit érintették, amelyeket vállalatok milliói használnak weboldalak, e-mailek vagy online infrastruktúrák kezelésére. A CyberFolk szerint ma már a kis és középvállalkozások is egyre gyakrabban válnak automatizált kibertámadások célpontjává. Ezért a cégeknek az online infrastruktúra biztonságát nem pusztán technikai kérdésként, hanem alapvető üzleti prioritásként kell kezelniük. A kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakoribbá válása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a kullancscsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancscsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kór, a babéziózis, a vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás vagy a foltos láz. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, ahol rendszerint a hónaj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. Az ötülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdés június 1-i minivakációra szóló foglalásaikat. Így ezek szintje jelenleg némileg elmarad a tavalyitól, bár a turisztikai szereplők a last minute ajánlatoknak köszönhetően a kereslet növekedésére számítanak, állítja a turisztikai ügynökségek országos szövetségének alelnöke. A fogyasztói magatartásban egyértelmű trend a kényelem és a magasabb szintű szolgáltatások felé elmozdulás. A romániai turisták több mint 65%-a 4 és 5 csillagos szálláshelyeket választotta, előnyben részesítve azokat a hoteleket, melyek teljes élménycsomagot nyújtanak. Az átlagos tartózkodási idő stabilan 3 éjszaka maradt, mind a tengerparti, mind a hegyvidéki övezetekben.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Napsütésből nem lesz hiány a mai nap folyamán, 29-30 Celsius fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Majd szerdán 32 fokot mérhetünk majd, csütörtökön és pénteken pedig egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, 25-26 fokra számíthatunk, csapadék nem várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
6: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
6: Jennifer Lopez és David Guetta idei friss közösével folytatjuk a kettélerőtöt. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon!

Jó hírekkel érkeztem, pluszosok, megnyitották a forgalomnak az Erdélyi Szigethegység Biharfüred és a Kvadalák-Kulói közti szelvényét, amely a téli időszakban le volt zárva, jelentette be Mircea Mălean, a Bihar megyei tanács elnöke. Hozzátette, hogy azt a részt, ahol földcsúszamlások veszélyeztették a közlekedést, a biztonság érdekében betondarabokkal határolták, illetve ott csak egy sávon engedélyezik a közlekedést. Ugyanakkor azt javasolják az autósoknak, hogy óvatosan közlekedjenek a környéken, és tartsák tiszteletben az ideiglenes jelzőtáblák utasításait. Az érintett szelvény hozzávetőleg 8 kilométerre található Biharfürettől, ha esetleg erre kirándulnátok. További utat és jó rádiózást, a folytatást már hozom is. Lady Gaga.

Hello, hello, pluszosok! A Nagyváradi Körösvidéki Múzeum múzeumpedagógiai műhelyre vár minden érdeklődőt, amelynek keretében ezúttal a palackfestés technikájáról tudhatnak meg többet. A foglalkozást május 30-án 11 és 13 óra között tartják a múzeum székhelyén. És ami a legjobb ebben, hogy 10 éves kortól 70 éves korig mindenkit nagy szeretettel várnak, akik meg szeretnék tanulni a palackra festés technikáit, különböző mintákat és a munkafolyamatot. Továbbá a múzeum művészeti részlegét is meglátogathatják a foglalkozás keretén belül. A műhelyt maximum 20 fővel szervezik meg, jelentkezni pedig a 0787 561 836-os telefonszámon lehet hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. Egyéb részletek pedig a Körösvidéki Múzeum hivatalos oldalán olvasható. Várnak tehát benneteket szeretettel május 30-án, palackfestés technikáit sajátíthatjátok el a Körösvidéki Múzeumban.

0: volt a Miért ne? Rácz Gergő és Horsovai Reni kettőse, 8 óra 57 perc, ezzel pedig zárjuk a kedd délelőtti plusz első óráját. Ez azt jelenti, hogy én egy pár percre letészem a mikrofont, átadom a stafétát Petro Anitának, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha bármilyen információtok, kérdésetek van, hívhattok bátran, vagy írhattok üzenetet. 0359 17 22 22 ez a vezetékes számunk, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és ott vagyunk persze Facebookon és Instagramon is, itt is üzenhettek nekünk. Mi pedig a kedd délelőtti plusz második óráját Niki Hor és Dézi kettősével kezdjük majd, ez lesz az.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Igazi szenzáció!
1: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: Védje talaját és növelje hozamát a Genesis Green Max-szal. Ez a speciális nitrogén műtrágya nem csak táplál, de gyógyít is. Kiemelkedő kalcium és magnézium tartalma egyetlen menetben fedezi növényei teljes igényét. Minden tonna Green Max felér egy méztrágyázással. Javítja a talajszerkezetet és a vízháztartást, így növényei a szélsőséges aszályt is jobban bírják. Green Max. A nitrogén, a kalcium és a magnézium ereje egyetlen szemcsében. A pontos részletekért keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy kattintson a genesispartner.ro oldalra.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
5: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászat eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Több ezer romániai weboldal törtek fel az elmúlt hónapban, bármelyik vállalkozás célponttá válhat. Megkezdődött a kullancs szezon, a Bihar megyei közegészségügyi igazgatósága megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több ezer weboldalt kompromittáltak kibertámadások során az elmúlt hónapban, miközben 1,5 millió szerver és internetes oldal vált sebezhetővé automatizált hacker akciókkal szemben, figyelmeztetett a CyberFox Románia webhosting szolgáltató. A vállalat szerint a támadások hátterében olyan biztonsági rések állnak, amelyeket a világ legelterjedtebb online platformjaiban fedeztek fel. A sérülékenységek többek között a WordPress, a cPanel, az Apache vagy a Microsoft SharePoint rendszereit érintették, amelyeket vállalatok milliói használnak weboldalak, e-mailek vagy online infrastruktúrák kezelésére. A CyberFox szerint ma már a kis és középvállalkozások is egyre gyakrabban válnak automatizált kibertámadások célpontjává. Ezért a cégeknek az online infrastruktúra biztonságát nem pusztán technikai kérdésként, hanem alapvető üzleti prioritásként kell kezelniük.
7: A kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakori beválása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a kullancscsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancscsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kór, a babéziózis, a vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás vagy a foltos láz. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, ahol rendszerint a hónaj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. Az ötülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdés június 1-i minivakációra szóló foglalásaikat. Így ezek szintje jelenleg némileg elmarad a tavalyitól, bár a turisztikai szereplők a last minute ajánlatoknak köszönhetően a kereslet növekedésére számítanak, állítja a turisztikai ügynökségek országos szövetségének alelnöke. A fogyasztói magatartásban egyértelmű trend a kényelem és a magasabb szintű szolgáltatások felé elmozdulás. A romániai turisták több mint 65%-a a 4 és 5 csillagos szálláshelyeket választotta, előnyben részesítve azokat a hoteleket, melyek teljes élménycsomagot nyújtanak. Az átlagos tartózkodási idő stabilan 3 éjszaka maradt, mind a tengerparti, mind a hegyvidéki övezetekben.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Napsütésből nem lesz hiány a mai nap folyamán, 29-30 Celsius fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Majd szerdán 32 fokot mérhetünk majd, csütörtökön és pénteken pedig egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, 25-26 fokra számíthatunk, csapadék nem várható.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
6: Közlekedési információk.
8: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok az Onestilorra, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Löposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kazabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Löposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: És már folytatódik is a keddire előtti plusz itt, na a 89,6-on. Nagyváradi a környébeliek, Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig ma is elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. De még mielőtt zenélnénk tovább, hadd köszöntsük a mai névnaposokat, az Evelineket és a Fülöpöket, Isten éltesse névnapjuk alkalmából nagyon sokáig, és persze a születésnaposokat is, hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és akkor szóljon nektek a következő sláger. Itt is van az ígért Nicky Jory és Daisy kettőse, a Sunroof.
6: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

9 óra 11 perc, nagyváradiak környékbeliek, én pedig egy újabb helyi infót hoztam, ugyanis a vártnál bonyolultabbnak bizonyult a Kolozsvári úton és az Everest utcában zajló csatorna fedélcsere, ezért a munkálatok akár június 5-ig is elhúzódhatnak. Az eredetileg május 15-ére tervezett felújítás során összesen 120 régi fedelet cserélnek önszintező aknafedlapokra, de a kivitelezés lassabban halad a vártnál. Naponta átlagosan 5 fedelet tudnak kicserélni. Múlt hét szerdáig 70 aknafedlapot szereltek fel, azonban a Grödinári Rohr utca kereszteződésénél az egyenetlen aszfalt miatt egy hosszabb szakaszt újra is kellett aszfaltozni. A kivitelező ezért több munkacsapatot mozgósított, hogy gyorsítsák a munkát. A csúszás azért is okoz gondot, mert péntektől lezárták a Staroveszkit, a Megérút és a főutca egy részét az aluljáró építések miatt, ami tovább nehezíti a forgalmat. A városvezetés felvetette a csatorna fedélcsere ideiglenes leállítását is, végül azonban a folytatás mellett döntöttek, abban bízva, hogy a kivitelező az időjárás függvényében fel tudja gyorsítani a munkálatokat.

0: Hát kérem szépen, ilyen klassz slágerekkel látunk el benneteket itt a 89,6-on a Plusz FM-en, azon belül is a kedd délelőtti pluszt hallgatjátok. Hamarosan befejezhetik a Nagyszalonta és Cséfa közötti 8 kilométeres vasúti szakasz korszerűsítését Bihar megyében. A munkálatokat a bihari üzletember Benjamin Rósz által irányított Selinel Group végzi. A beruházás célja pedig a sebességkorlátozások megszüntetése és a vasúti közlekedés felgyorsítása. A kivitelezők szerint a projektet nagyon rövid határidő alatt valósítják meg, több nehézség ellenére is. A felújítás miatt a Román Vasúttársaság a Csefere március 1 és június 1-e között teljesen lezárta az érintett vasúti szakaszt. A beruházás a Csefere Quick Wins programjának része, egyébként amely a problémás vasúti szakaszok korszerűsítését és a vonatközlekedés gyorsítását célozza. Hamarosan befejezhetik tehát a Nagyszalonta és Cséfa közötti 8 kilométeres vasúti szakasz korszerűsítését pluszosak.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: volt Damiano David és a Next Summer című dalam itt a Plus FM délelőtti adásában, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk. 9 óra múlt 26 perccel, a folytatásban már itt is van Petro Anita kolléganőm a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy megkezdődött a kullancs szezon, a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmünket. Mindenképp maradjatok itt a részletekért, Anita érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
3: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Trey Pietrebor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Szupeko!
5: Homok, vesekő. Fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Több ezer romániai weboldal törtek fel az elmúlt hónapban, bármelyik vállalkozás célponttá válhat. Megkezdődött a kullancs szezon, a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több ezer weboldalt kompromittáltak kibertámadások során az elmúlt hónapban, miközben 1,5 millió szerver és internetes oldal vált sebezhetővé automatizált hacker akciókkal szemben, figyelmeztetett a CyberFox Románia webhosting szolgáltató. A vállalat szerint a támadások hátterében olyan biztonsági rések állnak, amelyeket a világ legelterjedtebb online platformjaiban fedeztek fel. A sérülékenységek többek között a WordPress, a cPanel, az Apache vagy a Microsoft SharePoint rendszereit érintették, amelyeket vállalatok milliói használnak weboldalak, e-mailek vagy online infrastruktúra kezelésére. A CyberFolk szerint ma már a kis és középvállalkozások is egyre gyakrabban válnak automatizált kibertámadások célpontjává. Ezért a cégeknek az online infrastruktúra biztonságát nem pusztán technikai kérdésként, hanem alapvető üzleti prioritásként kell kezelniük. A kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakoribbá válása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a kullancscsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancscsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kór, a babéziózis, a vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás vagy a foltos láz. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazda szervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, ahol rendszerint a hónaj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. Az ötülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Így ezek szintje jelenleg némileg elmarad a tavalyitól, bár a turisztikai szereplők a last minute ajánlatoknak köszönhetően a kereslet növekedésére számítanak, állítja a turisztikai ügynökségek országos szövetségének alelnöke. A fogyasztói magatartásban egyértelmű trend a kényelem és a magasabb szintű szolgáltatások felé elmozdulás. A romániai turisták több mint 65%-a 4 és 5 csillagos szálláshelyeket választotta, előnyben részesítve azokat a hoteleket, melyek teljes élménycsomagot nyújtanak. Az átlagos tartózkodási idő stabilan 3 éjszaka maradt, mind a tengerparti, mind a hegyvidéki övezetekben.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Napsütésből nem lesz hiány a mai nap folyamán, 29-30 Celsius fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Majd szerdán 32 fokot mérhetünk majd, csütörtökön és pénteken pedig egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, 25-26 fokra számíthatunk, csapadék nem várható.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Újraindult a forgalom Nagyváradon, azon és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onés Tilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposolói utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
6: A kedd délelőtt Shawn Mendes dalával folytatjuk, jó utat és jó rádiózást kívánok nektek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Plusz a Soka 34. Festum Varadinum utórendezvényei zajlanak. A héten több kulturális program is várja az érdeklődőket Nagyváradon. Ma május 26-án, kedden 13 órától rendezik meg az Őszi Rózsa néptalveti a Kedünk megyei szakaszát a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében, ahol a legjobb fiatal népdalénekeseket választják ki, méghozzá az országos döntőre. Ugyancsak ma kedden 18 órától a Kis Stúdió Színházban mutatják be Kákovács István Hubay Miklós életét és munkásságát feldolgozó monográfiáját. Holnap, május 27-én, szerdán 18 órától pedig kettős fotókiállítás nyílik a Lédaházban. Szabó Béla Ballasi Bálintról szóló tárlata és Varga György fotóanyaga lesz látható. Szintén holnap 18 órától az MCC központi épületében pedig Kovács Kokó István olimpiai bajnok ökölvívó tart inspirációs előadást a kitartásról, a kudarcok feldolgozásáról és a sikerhez vezető útról. A részletes programot a festumvaradinum.ro weboldalon böngészhetitek, illetve kövessétek őket a Facebookon. Zajlanak a 34. festumvaradinum utórendezvényei pluszosok itt Nagyváradon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Pefi barátunk telefonált nekünk, hogy sok türelmet és kitartást kívánjon mindazoknak, akik az Ekaterina Teodorújon haladnak, ugyanis a Nymph Aquaparktól egészen az állomásig torlódásokra, fennakadásokra számíthattok. Ha pedig van hasonló információtok, akkor bátran hívjatok 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plus FM.

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a

0: A Nagyváradiak környékbeliek, az elmúlt percekben pedig a Magna Cum Laude Gyerünk tavasz színdalát hallottuk. Ezzel pedig zárjuk a délelőtti plusz második óráját. A folytatásban érkezik Petro Anita kolléganőm a bennünket leginkább érintő hírekkel, de még mielőtt átveszi tőlem a mikrofont, jó, ha tudjátok. Ha van kérdésetek, információtok, én elérhető vagyok déli 12 óráig, 0359 17 22 22, itt hívhattok. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, a folytatásban pedig ezzel a klassz slágerrel várlak vissza benneteket. Mutatom!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A nagy cégeket is elérte a gazdasági válság, egyre többen válnak fizetésképtelenni. Érkezik az év első hőhulláma, a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedik. Új szintre lépett a tinédzserek körében az online diéta kultúra. Futótűzként terjednek a TikTokon és az Instagramon a gyors fogyást ígérő csodareceptek. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több nagy cég válik fizetésképtelenné, írja az Economedia.ru. 2026 első negyedéve jelentős változást hozott a román gazdaságban. A pénzügyi nehézségek már nem javarészt a kisvállalkozásokat sújtják, hanem gyorsan áttevődnek a gazdaság számára kritikus tömeget jelentő cégek felé. Olvasható a CITR tanácsadó cég tanulmányában. Az első negyedévben 1829 fizetésképtelenségi eljárást indítottak, 14%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, a felét ezeknek márciusban. A helyzet leginkább a mezőgazdaságban romlott, a fizetésképtelenségek száma hozzávetőleg megduplázódott. A csőd által fenyegetett nagyvállalatok fele a feldolgozóipar területén tevékenykedik. A cégek számához arányítva a leginkább érintett ágazat az építőipar, a legkevésbé kitett pedig az informatika. Az idei év első komolyabb hőhulláma kezdődik ezen a héten. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot, árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A meteorológusok szerint ugyanakkor a hőség mellett záporok is kialakulhatnak a délutáni órákban, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfortromlás is. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak majd, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. Egyre több hazai orvos találkozik olyan tinédzserekkel, akik TikTokon látott csodadiétákat próbálnak ki. A középiskolások körében ma már szinte ugyanúgy beszédtéma a kalóriaszámlálás, az intermittent fasting vagy az almaecetes fogyókúra, mint néhány éve a legújabb filter vagy tánctrend volt. A TikTokon és Instagramon terjedő rövid videók világában a gyorsfogyás nem csak elérhetőnek, hanem szinte elvártnak tűnik. Néhány napos detox, napi 500 kalóriás étrend vagy éppen pufulecre épülő koplalás ígér látványos eredményt. A szakemberek szerint a közösségi média folyamatos nyomást helyez a fiatalokra, számukra, akik egy idealizált testképet próbálnak elérni, gyakran teljesen irreális eszközökkel. A tanárok és iskolapszichológusok szerint az utóbbi időben látványosan megnőtt a testképzavarokkal, önbizalomhiánnyal vagy étkezési problémákkal küzdő fiatalok száma, miközben a közösségi média szerepe is egyre erősebb lett.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Napsütésből nem lesz hiány a mai nap folyamán, 29-30 Celsius fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk, éjszakára pedig 15 fokra hőmérsze a levegő. Majd szerdán 32 fokot mérhetünk majd, csütörtökön és pénteken pedig egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, 25-26 fokra számíthatunk, csapadék nem várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Muzeolúj utca és a Dácsia-Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út főutca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a főutcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkorosolói és Meszekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a főutcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. május 26-a 10 óra múlt pár perccel nagyváradiak környékbeliek, a 89,6-on pedig a Plusz FM keddél előtti adásának harmadik óráját kezdjük. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, elkísérlek benneteket. Érkezem helyi, környékbeli infókkal, programajánlókkal, és a szuper slágerek is már be vannak készítve. Kezdésnek itt is van az ígért. Belly Roll és a Run It című dala. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek, ha pedig munkából hallgattok bennünket, akkor kitartást, jó munkát kívánok mindenkinek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

újabb időszaki kiállítás nyílt a várban működő Városi Múzeumban, pluszosok, méghozzá május 23-án. Kerekek, szárnyak és páncélok, a világ miniatűrben címmel. A kiállítás látványos betekintést nyújt a mobilitás és a technológia történetébe. Mintegy 150 miniatűr autó, repülőgép és páncélozott jármű modellt mutat be. A 20. és a 21. század reprezentatív modelljeinek hű reprodukcióit. A válogatás különféle modelleket tartalmaz. Klasszikus és kortárs autókat, a kommunista és a szovjet korszak emblematikus járműveit, mint például a Trabant vagy a Dacia, de mentőautókat és olyan híres márkákat is, mint a Ferrari vagy a Porsche. A katonai szegmens a két világháború közötti, a háború utáni és a kortárs időszak tankjai képviselik, valamint a repüléstörténet kulcsfontosságú pillanatait illusztráló katonai repülőgépek. Ezt a tárlatot június 15-ig látogathatjátok tehát a várban működő Városi Múzeumban.

A Semmelweis Egyetem Pető András karának szakemberei június 8 és 19-e között ismét Nagyváradon tartanak ingyenes szűrést és konduktív fejlesztést gyermekeknek és felnőtteknek. A program a Pető módszerre épül, amely az idegrendszeri sérülésekből eredő mozgáskorlátozottság javítását segíti. Elsősorban olyan már fél éves kortól jelenkező gyermekeket várnak, akiknél központi idegrendszeri sérülés miatt alakult ki mozgás probléma, de felnőttek számára is biztosítanak rehabilitációt, például Parkinson-kor, stroke vagy koponya sérülés után. A Pető módszer nem csak a mozgás fejlesztésére koncentrál, hanem az önállóságot, a kommunikációt és az orientációs képességeket is erősíti, aktív részvételre építve a terápiát. A foglalkozások helyszíne a nagyváradi Diakónia központja lesz, ez a Moszkva utca 14 szám alatt található. Jelentkezni pedig Dénes Évánál lehet a 0713-613-770-es telefonszámon, illetve a diakonia@diakonia.ro e-mail címen. Mondom még egyszer Dénes Évának az elérhetőségét 0740 613 770.

0: 10 óra múlt 28 perccel, Nagyváradiak. Környékbeliek a folytatásban. Petró Anita már itt is van a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy megkezdődött a kullancs szezon, érdemes erre odafigyelnünk. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmünket. Maradjatok velünk, a részletekért Anita érkezik, én pedig a hírek után. A legszuperebb slágereinkkel itt, a Plusz FM kett délelőtti adásában.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több ezer romániai weboldal törtek fel az elmúlt hónapban, bármelyik vállalkozás célponttá válhat. Megkezdődött a kullancs szezon, a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több ezer weboldalt kompromittáltak kibertámadások során az elmúlt hónapban, miközben 1,5 millió szerver és internetes oldal vált sebezhetővé automatizált hacker akciókkal szemben, figyelmeztetett a CyberFox Románia webhosting szolgáltató. A vállalat szerint a támadások hátterében olyan biztonsági rések állnak, amelyeket a világ legelterjedtebb online platformjaiban fedeztek fel. A sérülékenységek többek között a WordPress, a cPanel, az Apache vagy a Microsoft SharePoint rendszereit érintették, amelyeket vállalatok milliói használnak weboldalak, e-mailek vagy online infrastruktúrák kezelésére. A CyberFox szerint ma már a kis- és középvállalkozások is egyre gyakrabban válnak automatizált kibertámadások célpontjává. Ezért a cégeknek az online infrastruktúra biztonságát nem pusztán technikai kérdésként, hanem alapvető üzleti prioritásként kell kezelniük. A kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakoribbá válása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a kullancscsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancscsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kór, a babéziózis, a vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás vagy a foltos láz. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, ahol rendszerint a hónaj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Így ezek szintje jelenleg némileg elmarad a tavalyitól, bár a turisztikai szereplők a last minute ajánlatoknak köszönhetően a kereslet növekedésére számítanak, állítja a turisztikai ügynökségek országos szövetségének alelnöke. A fogyasztói magatartásban egyértelmű trend a kényelem és a magasabb szintű szolgáltatások felé elmozdulás. A romániai turisták több mint 65% a 4 és 5 csillagos szálláshelyeket választotta, előnyben részesítve azokat a hoteleket, melyek teljes élménycsomagot nyújtanak. Az átlagos tartózkodási idő stabilan 3 éjszaka maradt, mind a tengerparti, mind a hegyvidéki övezetekben.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Magyar slágerrel folytatjuk a kedd délelőtt, itt van Dr. Béres és a Mangó Rice közöse, az Éjjel ott várok rád. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a

legszuperebb slágerek és helyi információk egy helyen, itt a 89,6-on. Pluszosok, május 22-én két közúti aluljáró építése kezdődött Nagyváradon. A munkálatok miatt pedig leszárták a forgalom előtt a főutcának a vasúti pályaudvartól a Körösáruházig tartó szakaszát, valamint a megír utat a Körösáruháztól az NSZK utcai kereszteződésig. Az érintett másfél kilométeres részen lehet a villamos és busz közlekedés is. Az 1-es és 3-as villamosjáratokat felfüggesztették, helyettük T8-as jelzéssel villamospótló buszok közlekednek az Olaszi Park és a Gostulícem között. A 2-es és 4-es villamosok módosított útvonalon járnak, emellett új 8-as villamosjárat indult az ősi végállomás és a Rogériuszi vasúti híd között. Az 5-ös, 6-os és 7-es járatok változatlanul közlekednek, de több buszjárat útvonala is módosult, köztük a 11-es és a 17-es buszé, amelyek kerülő útvonalon haladnak a belvárosban. A változtatások az új aluljárók és a kapcsolódó infrastruktúra építése miatt szükségesek. Ezekben az időszakokban pedig jelentős forgalmi torlódásokra kell számítani a városközpontban. A munkálatok egyébként 22 hónapig tartanak.

Nagyváradiak, környékbeliek május 31-én és június 1-én gyermeknapi fesztivállal várják a családokat Nagyváradon. A Visitor Rádia Egyesület által szervezett rendezvény a Nagyváradi Várban, a Rogériuszi Gyermekvárosban, a Bárkóluj Parkban és a Kossuth utcai téren kínál egész napos programokat reggel 10 és este 21 óra között. A két nap során kreatív foglalkozások, kézműves helyek, arcfestés, interaktív játékok, gyermekszínházi előadások, koncertek, sportbemutatók és mesefigurás programok várják a gyerekeket. Emellett lesznek jogaórák, drónos foglalkozások, pinyáta játékok, bűvészműsorok, valamint a rendőrség és a katasztrófavédelem is interaktív bemutatókkal készül. Május 31-én este a Kossuth utcai téren fényfesztivált is szerveznek a cserkészek. A szervezők célja, hogy a gyermeknap alkalmából felejthetetlen élményt nyújtsanak az egész családnak. Május 31-én és június 1-én tehát gyermeknapi fesztivállal várják a családokat. Nagy

0: pluszos sokáig úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netalán útlezárást észleltek valahol, bátran hívjatok, én még déli 12 óráig állok rendelkezésetekre. 0357 17 22 22, ez a vezetékes számunk, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, de üzenhettek Facebookon és Instagramon keresztül is, Plusz FM nagyváratként találtok meg bennünket. Most pedig zárjuk a keddél előtti plusz harmadik óráját, a folytatásban itt is van Petro Anita kolléganőm a hírekkel, én pedig a hírek után ezzel a Klasznákerrel várlak vissza benneteket. Mutatom!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből, Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 alszám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Ursula von der Leyen szerint kevesebb energiát kell fogyasztani Európában, mert a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Ügyeleten kívüli 2 műszakos műtéti rend jöhet az állami kórházakban. Több mint 2,5 milliárd eurós veszteség volt a növénytermesztésben tavaly. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hormuzi szoros lezárásának hatása már érződik a benzinkutaknál, a szupermarketekben és a háztartási számlákon, és ez megmutatja, hogy Európa nagyon magas árat fizet a fosszilis tüzelőanyagoktól való túlzott függősége miatt, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen kijelentette, az európai kontinens számára a komor valóság az, hogy a fosszilis tüzelőanyag energia a következő években is a legdrágább megoldás marad. Von der Leyen úgy véli, az unió egészének a kereslet csökkentésére kell összpontosítania, mert szavai szerint a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Rövidesen társadalmi egyeztetésre bocsátják annak a miniszteri rendeletnek a módosítását, amely az állami kórházak munkarendjét szabályozza, jelentette be az egészségügyi miniszter. A tervezett változtatás lehetővé tenni, hogy az orvosok az ügyeleti szolgálattól elkülönítve 2 műszakban is operálhassanak a közfinanszírozott intézmények műtőiben. Az indoklás szerint számos állami kórházban dolgozó orvos az alacsony havi műtétszámot azzal indokolta, hogy nincs elegendő műtő, és versengeniük kell a rendelkezésre álló kapacitásért. A tárcavezető szerint a munkarend rugalmasabb átételével idővel akár a térítéses orvosi tevékenység bevezetése is megvalósulhat az állami kórházakban, ám ezt nem kívánják hirtelen lépésekkel bevezetni. A klímaváltozás hatásait egyre inkább a saját bőrünkön is érezzük, és a mezőgazdaság az egyik legnagyobb áldozata ennek a folyamatnak. Tavaly a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a növénytermesztésben több mint 2,5 milliárd eurós kár keletkezett. Az állam ugyan segített a gazdáknak, de sokan úgy érzik, hogy ez még mindig nem elég. Az idei év a szakemberek szerint kedvezőbb lehet, de óvatosan kell kezelni a túlzott optimizmust. Igaz, hogy az elmúlt években szárazság sújtotta a földeket, és most több csapadék érkezett, de ez még nem garancia arra, hogy a termés is kiemelkedő lesz.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Napsütésből nem lesz hiány a mai nap folyamán, 29-30 Celsius fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Majd szerdán 32 fokot mérhetünk majd, csütörtökön és pénteken pedig egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, 25-26 fokra számíthatunk, csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM.
1: Közlekedési információk.
0: Megkezdődött a két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után. A munkálatok miatt lezárták a főutca vasútállomás és a Körösáruház közötti szakaszát, valamint a megérő utat a Körösáruháztól a George Enescu utcáig. Egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a megérő út és a George Enescu utcák találkozásánál. Az Enescu megérő és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. És azt is jó, ha tudjátok, hogy a Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet és a Körös üzletház között. A Brassavolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunare utca felé és felül. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 11 óra múlt 4 perccel, Nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on pedig folytatódik a kedd délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és még egy órán keresztül itt vagyok veletek helyi is. Környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. És mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok van. Most pedig hozom is a folytatást, itt van Rosé és Bruno Mars kettőse. Nyújtat, nyújrádiózást, ha pedig munkából hallgatok bennünket, kitartást. Jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Itt a Plusz FM, ahol a legnagyobb slágerek mellett helyi infókat is kaptok. Plusz a sokan leírták a Váradszőlősi Városi Kert kivitelezési szerződését Nagyváradon. A modern, többfunkciós zöld terület a Mejulója, Lótusz, a Vavilo utcák és a Lótusz bevásárlóközpont által határolt övezetben valósult meg. A projekt célja pedig egy innovatív rekreációs tér létrehozása, amely egyaránt szolgálja a helyiek és a turisták igényeit, áll mindez a polgármesteri hivatal közleményében. A tervek szerint a komplexum központi elemei egy modern üvegház, egy torony és egy gyalogos sétány lesznek, amelyek egy dinamikusan kialakított zöld környezetbe illeszkednek. A látogatók kényelmét pedig korszerű városi felszerelések biztosítják, majd többek között sétányok, padok, asztalok, kerékpártárolók, függőágyak, ivókutak, hulladékgyűjtők és információs panelek. A megközelíthetőséget gyalogos és közúti infrastruktúra segíti. A területen 30 parkolóhelyet is kialakítanak egyébként. A terület kialakításakor kiemelt szerepet kapnak a zöld megoldások. Helyi fafajokat telepítenek, amelyek alkalmazkodnak a mikroklímához. Az üvegház fűtését pedig geotermikus vízzel oldják meg. Emellett zöldetőt is kialakítanak, amely hozzájárul a csapadék vízelnyeléséhez, a levegő tisztításához és a környezeti hőmérséklet csökkentéséhez.

Nagyváradon továbbra is visszatérő probléma a vízimadarak etetése, annak ellenére, hogy a szakemberek és a figyelmeztető táblák egyaránt óva intenek ettől. A Körösparton is rendszeresen előfordul, hogy nyárőkkelők kenyérrel és pékáróval etetik a hattyúkat és más vízimadarakat, még úgy is, hogy a veszélyekre figyelmeztető feliratok jól láthatóak a helyszínen. A jelenség azért problémás, mert bár jó szándék vezérli az embereket, az etetés komoly károkat okozhat az állatok egészségében. A kenyér és más emberi ételek nem részei a vízimadarak természetes étrendjének, így hosszú távon megbetegedéshez és helytelen táplálkozási szokások kialakulásához vezethetnek. A hattyúk elsősorban növényi részeket fogyasztanak, míg a szárcsák és vízityúkok rovarokat, csigákat és vízinövényeket keresnek a természetben. Szakértők szerint a legjobb, amit tehetünk, ha egyáltalán nem etetjük ezeket az állatokat, és hagyjuk őket természetes módon táplálkozni. A természetvédők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a vadmadarak védelmének legfontosabb lépése élőhelyeik megóvása.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money.
0: És legkedvesebb magyar kedvenceink.
3: Kapöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
4: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3-1-ben a nitrogén mellett magnéziumot és kálciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Rúzsa Magdolna 2018-as dalával folytatjuk a délelőtöt, érkezik a légzés. Jó utat, jó rádiózást!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Nagyon jó hírrel érkeztem, pluszosok, a Nagyváradi Állami Egyetem képzőművészeti kara meghirdette a vázlatfüzet. Emlékek a jövőből országos vizuális művészeti versenyt, amely idén harmadik alkalommal várja a fiatal alkotókat. A kezdeményezés célja, hogy felfedezze és támogassa a tehetséges diákokat, akik művészi pályára készülnek. A verseny különlegessége pedig, hogy nem kész kidolgozott műveket várnak, hanem a kreatív folyamat közvetlen lenyomatát, a vázlatfüzetet vagy képi naplót. A pályázók szabadon választhatnak technikát, a hagyományos kézi rajztól kezdve a digitális képfeldolgozásig minden megengedett. A jelentkezéshez egy legalább 10 munkát tartalmazó vázlatfüzetet kell beszkennelni és PDF formátumban benyújtani az artevisuale.konkurs@gmail.com e-mail címre. Itt fel kell tüntetni a személyes adatokat a választott képzési program megjelölésével, például design, grafika, divattervezés, díszítőművészet vagy festészet, bármit, amit ő választott. A beadási határidő június 12-e. A verseny nem csak szakmai elismerést, hanem komoly előnyt is jelent a továbbtanulásnál. Az első díjasok felvételi vizsga nélkül államilag finanszírozott helyre juthatnak be az egyetemre, míg a második és harmadik helyezettek mentesülnek a felvételi első rostáló jellegű próbája alól. A nyertes munkákat az egyetem online felületein is bemutatják majd. További részleteket pedig az egyetem honlapján olvashattok. Hajrá, hajrá művészek, tehát június 12-ig adhatjátok le a vázlatfüzeteteket vagy képi naplótokat, megéri.

kiadták pluszosok a szükséges építési engedélyt, így végre megkezdődhetnek a munkálatok a Rév és Kisebes közötti szorosban is, amely a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonal harmadik szakaszának a része. Mindenre két évnyi bürokratikus akadályozás után került sor, az állami intézmények közötti viták hátráltatták az építkezést. Míg az Élest-Rév közötti 15 kilométeres szakasz egyik vágányon már majdnem elkészült, addig a szorosban egyelőre a természet látványosabb, mint a munkálat. Jelenleg Kolozsvár és Nagyvárad között a Cseferés két magánvasúttársaság által üzemeltetett vonatpótló autóbuszokkal lehet közlekedni. A Budapestet Székelyfölddel összekötő nemzetközi vonat Mihályfalván és Zilahon keresztül közlekedik.

0: Nagyváradi a környékbeliek a kedd délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Na, 89,6-on Szegedi Máriát hallottátok, és ne felejtjétek, én minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel kísérlek el benneteket, mert a letészem tehát a lantot, előtte viszont átadom a stafétát Petru Anitának, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, a hírek után pedig folytatódnak a plusz FM legnagyobb slágerei, sőt délután 3 órától Keserű Tamás kollégám fog hazakísérni benneteket a Sláger Pluszban. Mi találkozunk tehát holnap délelőtt is, további jó utat és jó rádiózást kívánok nektek is, persze jó étvágyat az ebédhez. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a plusz FM hírszolgálat.
2: Ursula von der Leyen szerint kevesebb energiát kell fogyasztani Európában, mert a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Ügyeleten kívüli két műszakos műtéti rend jöhet az állami kórházakban. Több mint 2,5 milliárd eurós veszteség volt a növénytermesztésben tavaly. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hormúzi szoros lezárásának hatása már érződik a benzinkutaknál, a szupermarketekben és a háztartási számlákon, és ez megmutatja, hogy Európa nagyon magas árat fizet a fosszilis tüzelőanyagoktól való túlzott függősége miatt, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen kijelentette, az európai kontinens számára a komor valóság az, hogy a fosszilis tüzelőanyag energia a következő években is a legdrágább megoldás marad. Von der Leyen úgy véli, az unió egészének a kereslet csökkentésére kell összpontosítania, mert szavai szerint a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Rövidesen társadalmi egyeztetésre bocsátják annak a miniszteri rendeletnek a módosítását, amely az állami kórházak munkarendjét szabályozza, jelentette be az egészségügyi miniszter. A tervezett változtatás lehetővé tenni, hogy az orvosok az ügyeleti szolgálattól elkülönítve két műszakban is operálhassanak a közfinanszírozott intézmények műtőiben. Az indoklás szerint számos állami kórházban dolgozó orvos az alacsony havi műtétszámot azzal indokolta, hogy nincs elegendő műtő, és versengeniük kell a rendelkezésre álló kapacitásért. A tárcavezető szerint a munkarend rugalmasabbá tételével idővel akár a térítéses orvosi tevékenység bevezetése is megvalósulhat az állami kórházakban, ám ezt nem kívánják hirtelen lépésekkel bevezetni. A klímaváltozás hatásait egyre inkább a saját bőrünkön is érezzük, és a mezőgazdaság az egyik legnagyobb áldozata ennek a folyamatnak. Tavaly a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a növénytermesztésben több mint 2,5 milliárd eurós kár keletkezett. Az állam ugyan segített a gazdáknak, de sokan úgy érzik, hogy ez még mindig nem elég. Az idei év a szakemberek szerint kedvezőbb lehet, de óvatosan kell kezelni a túlzott optimizmust. Igaz, hogy az elmúlt években szárazság sújtotta a földeket, és most több csapadék érkezett, de ez még nem garancia arra, hogy a termés is kiemelkedő lesz.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, yo,

0: Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Ursula von der Leyen szerint kevesebb energiát kell fogyasztani Európában, mert a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Ügyeleten kívüli 2 műszakos műtéti rend jöhet az állami kórházakban. Több mint 2,5 milliárd eurós veszteség volt a növénytermesztésben tavaly. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hormuzi szoros lezárásának hatása már érződik a benzinkutaknál, a szupermarketekben és a háztartási számlákon, és ez megmutatja, hogy Európa nagyon magas árat fizet a fosszilis tüzelőanyagoktól való túlzott függősége miatt, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen kijelentette, az európai kontinens számára a komor valóság az, hogy a fosszilis tüzelőanyag energia a következő években is a legdrágább megoldás marad. Von der Leyen úgy véli, az unió egészének a kereslet csökkentésére kell összpontosítania, mert szavai szerint a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Rövidesen társadalmi egyeztetésre bocsátják annak a miniszteri rendeletnek a módosítását, amely az állami kórházak munkarendjét szabályozza, jelentette be az egészségügyi miniszter. A tervezett változtatás lehetővé tenni, hogy az orvosok az ügyeleti szolgálattól elkülönítve 2 műszakban is operálhassanak a közfinanszírozott intézmények műtőiben. Az indoklás szerint számos állami kórházban dolgozó orvos az alacsony havi műtétszámot azzal indokolta, hogy nincs elegendő műtő, és versengeniük kell a rendelkezésre álló kapacitásért. A tárcavezető szerint a munkarendrugalmasabb átételével idővel akár a térítéses orvosi tevékenység bevezetése is megvalósulhat az állami kórházakban, ám ezt nem kívánják hirtelen lépésekkel bevezetni. A klímaváltozás hatásait egyre inkább a saját bőrünkön is érezzük, és a mezőgazdaság az egyik legnagyobb áldozata ennek a folyamatnak. Tavaly a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a növénytermesztésben több mint 2,5 milliárd eurós kár keletkezett. Az állam ugyan segített a gazdáknak, de sokan úgy érzik, hogy ez még mindig nem elég. Az idei év a szakemberek szerint kedvezőbb lehet, de óvatosan kell kezelni a túlzott optimizmust. Igaz, hogy az elmúlt években szárazság sújtotta a földeket, és most több csapadék érkezett, de ez még nem garancia arra, hogy a termés is kiemelkedő lesz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Rádiókafé. Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
0: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a nagyváradi várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész. Különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
2: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3-1-ben a nitrogén mellett magnéziumot és kalciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A nagy cégeket is elérte a gazdasági válság, egyre többen válnak fizetésképtelenni. Érkezik az év első hőhulláma, a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedik. Új szintre lépett a tinédzserek körében az online diétakultúra. Futótűzként terjednek a TikTokon és az Instagramon a gyorsfogyást ígérő csodareceptek. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több nagy cég válik fizetésképtelenni, írja az economedia.ru. 2026 első negyedéve jelentős változást hozott a román gazdaságban. A pénzügyi nehézségek már nem javarészt a kisvállalkozásokat sújtják, hanem gyorsan áttevődnek a gazdaság számára kritikus tömeget jelentő cégek felé. Olvasható a CITR tanácsadó cég tanulmányában. Az első negyedévben 1829 fizetésképtelenségi eljárást indítottak, 14%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, a felét ezeknek márciusban. A helyzet leginkább a mezőgazdaságban romlott, a fizetésképtelenségek száma hozzávetőleg megduplázódott. A csőd által fenyegetett nagyvállalatok fele a feldolgozóipar területén tevékenykedik. A cégek számához arányítva a leginkább érintett ágazat az építőipar, a legkevésbé kitett pedig az informatika. Az idei év első komolyabb hőhulláma kezdődik ezen a héten. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot, árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A meteorológusok szerint ugyanakkor a hőség mellett záporok is kialakulhatnak a délutáni órákban, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfortromlás is. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak majd, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. Egyre több hazai orvos találkozik olyan tinédzserekkel, akik TikTokon látott csodadiétákat próbálnak ki. A középiskolások körében ma már szinte ugyanúgy beszédtéma a kalóriaszámlálás, az intermittent fasting vagy az almaecetes fogyókúra, mint néhány éve a legújabb filter vagy tánctrend volt. A TikTokon és Instagramon terjedő rövid videók világában a gyorsfogyás nem csak elérhetőnek, hanem szinte elvártnak tűnik. Néhány napos detox, napi 500 kalóriás étrend vagy éppen pufulecre épülő koplalás ígér látványos eredményt. A szakemberek szerint a közösségi média folyamatos nyomást helyez a fiatal, akik egy idealizált testképet próbálnak elérni, gyakran teljesen irreális eszközökkel. A tanárok és iskolapszichológusok szerint az utóbbi időben látványosan megnőtt a testképzavarokkal, önbizalomhiánnyal vagy étkezési problémákkal küzdő fiatalok száma, miközben a közösségi média szerepe is egyre erősebb lett.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: De ez még nem minden!
5: Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
6: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagy

0: Plusz! Plusz! FM!
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz, a mikrofonoknál Balázs Anitával.
3: És Hosszú Sanyival.
2: És persze érdekesebbnél érdekesebb témákkal.
3: Érdekesség például az is, hogy a jövőben a fogyasztók értékeléseket írhatnak majd a villamosenergia és földgáz szolgáltatók szolgáltatásairól egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Emellett a szolgáltatókat címkézni is fogják a beérkezett és megoldatlan panaszok száma alapján, jelentette be nemrég egy szakmai rendezvényen az Országos Energiaszabályozó Hatóság elnöke. A tervek szerint egy rangsort is készítenek az energiaszolgáltatókról, amelyben figyelembe veszik a panaszok számát és azok megoldottságát. Bevezetnek egy ügyfél elégedettségi mutatót is, amely alapján a cégeket zöld, sárga vagy piros jelzéssel látják el. Így a fogyasztók nem csak az árakat, hanem a szolgáltatások minőségét is könnyebben összehasonlíthatják.
2: Szuper! Ez olyan örvendetes. A színek azok hogy fognak kinézni? A zöld, sárga és a piros jelzés az úgy, hogy fog majd megosztani, hogy a legjobb a zöld?
3: Persze.
2: Aki ugye a legpozitívabb.
3: Igen.
2: És a piros az meg ugye az a red flag, tehát hogy,
3: hát
2: hogy azokkal vigyázni kell.
3: Igen. Ez tuti. Szerintem ez egyértelmű.
2: Ez így logikus, ja.
3: Ez így logikus. Igen, tudod, mint a jelzőlámpánál, hogy a sárgánál még válsz.
2: A piros
3: még,
2: az tilos.
3: Igen. Még gondolkodsz, hát, hogy akkor jó vagy nem jó, és a zöld meg az oké. Az az abszolút, abszolút nyerő. Én egyébként tökre örülök ennek, mert nagyon elégedetlen vagyok az energiaszolgáltatómmal, nem mondok neveket, úgyhogy most legalább majd tudok mihez viszonyítani, hogy mire érdemes váltani.
2: Energiaszolgáltató, mint áramszolgáltató?
3: Igen.
2: Mondjuk van egy platform, egy weboldal, amin már most is lehet, össze lehet hasonlítani ugye az árakat.
3: Igen, tehát csak hogy nincs még ilyen véleményes rész, én úgy
2: ilyen
3: tudom.
2: Véleményes nincs, ez
3: tudod,
2: biztos.
3: És akkor ez azért, van. Szerintem ez mindig sokat elmond egy szolgáltatóról, most mindegy, hogy milyen szolgáltatóról beszélünk, hogyha reális visszajelzések vannak a fogyasztóktól.
2: Abszolút. Nem minden esetben a legfontosabb tényező az ár.
3: Így van.
2: Ez az igazság.
3: Igen.
2: Tehát, persze fontos az, hogy a legolcsó legyen, mert mindenki nyilván a saját pénzének senki sem az ellensége.
3: Persze.
2: És szeretnénk, ha minél több zsebünkben maradna, minél kevesebbet kellene fizetni adott szolgáltatásokért, de nyilván a szolgáltatás minősége sem mindegy.
3: Igen, meg tényleg ez, amit említenek is a hírben, hogyha adódik valamilyen problémát, és panaszt teszel, hogy akkor azzal foglalkoznak, megoldják-e, vagy törekszenek-e rá, legalábbis, hogy megoldják, mert ugye nagyon sokszor van olyan, én is szembesültem már vele, de ismerőseim is, hogy próbálnak valamit bejelenteni, és egész egyszerűen még a telefont sem veszik fel, tehát e-mailekre nem válaszolnak, tisztelet a kivételnek, tehát hogy azért ilyen esetekben nyilván nem unalmában jelent be az ember valamilyen meghibásodást, vagy valamilyen panaszt.
2: Hogyne.
3: Úgyhogy ez szerintem egy jó kis szűrő lesz a jövőre nézve, és talán a szolgáltatók is egy kicsit akkor másképp állnak majd a fogyasztókhoz.
2: Igen, lesz majd egy versenyhelyzet ebből adódóan is, egy kicsit úgy meg kell küzdeni akkor majd az ügyfelekért.
3: Így van. Egyébként az Országos Energiaszabályozó Hatóság elnöke külön figyelmeztetett az energiaszektorral kapcsolatos álhírek terjedésére is. Példaként említette azokat az állításokat, amelyek szerint Romániában lennének a legmagasabb villamosenergia árak, vagy hogy az ország gázhiánnyal nézne szembe a téli időszakban. Szólt az esetleges áramkimaradásokkal kapcsolatos riadalmakról is, és azt mondta, hogy hallani olyan véleményeket, hogy közeli blackout fenyeget, ezekre reagálva egy hasonlattal élt, miszerint a földön kívüliek érkezéséhez hasonlította ezt a kockázatot.
2: Hoppá.
3: Nyilván képletesen, hogy felhívja a figyelmet a túlzó és a félrevezető információkra.
2: Hát nem tudom, hogy hallott-e, hogy most az Egyesült Államokban meg elkezdték úgy nyilvánosságra hozni ezeket az UFO aktákat.
3: Hogy megérkeztek a földön kívüliek? Hát akkor lehet, hogy nincs is olyan messze a valóságtól.
2: Hogy nem jó hasonlatot talált, az az igazság. Ugye az Országos Energiaszabályozó Hatóság elnöke?
3: Igen.
2: Jól emlékszem?
3: Igen.
2: Szóval az, hogy most nem nálunk a legmagasabb a villamos energia árak, nehéz egyébként tényleges összehasonlítást tenni, mert mondjuk Magyarországgal kapcsolatban vannak ugye ismereteink, ott azért lényegesen olcsóbb, lássuk
3: így
2: be.
3: Így van.
2: Tehát, hogy átlagosan fele annyiba kerül.
3: Igen.
2: Az áram. A gáz az megint hasonló helyzetben van, tehát hogy az árak tekintetében megint csak nálunk sokkal drágábbak, uh-huh. viszont azt én sem tartom reálisnak, hogy gázhiánnyal néznénk szembe. Európai szinten ez sajnos egy tényező, uh-huh. tehát hogy tényleg nagy a fenyegetettség, de itt nálunk még talán megvannak azok a készletek, amik elégségesek lehetnek, meg hát ugye az utánpótlás szempontjából vannak azért alternatívák. Uh-huh. Itt belföldről is. Egyébként az árak tekintetében, az energiárak tekintetében szerintem az mindenképp egy érdekes dolog lehet, hogy azért itt elég nagy különbségek vannak szolgáltatók között.
4: Mm-hmm, bizony.
2: Tehát, hogy azt meg lehet szerintem tenni mindenkinek, hogy azt tényleg meg lehetne nézni, hogy kik azok, akik az olcsóbbak. És egyébként most én sem fogok cégnevet mondani, igen. nem akarok tippeket adni, de egy megbízható szolgáltató az, ami állami kézben van. Például szerintem megbízhatónak lehet mondani azt, ami állami kézben van. Uh-huh. És akkor, ha így gondolkodunk, akkor már is ott van az opció arra, hogy akkor kit lenne érdemes választani uh-huh. áramszolgáltató uh-huh. kapcsán. Uh-huh. Ez is hozzátartozik esetleg ahhoz, hogy nem minden nyilván az ár, de ugyanakkor meg van egy szolgáltató, ahol árban is jó, meg megbízható is.
4: Jó, akkor reméljük, szóval... hogy tudják a kedves hallgatók, hogy ki az, akire gondoltál, én még erősen igen. gondolkodom, mert vannak
2: sok
4: ötleteim.
2: Sok vízerőmű van egyébként.
4: Aha, aha, igen, és a nevében is benne van.
2: Igen.
4: Jó, oké.
2: Okay. De nem így, hogy víz.
4: Nem így. Jó, kellemes barkóbázást kívánunk a kedves hallgatóknak, de igen, valószínűleg tudják, hogy kire gondolsz.
2: Igen, reméljük, de addig is, amíg kitalálják, megtesszük azt, hogy adjuk a legnagyobb slágereket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek magyar

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plus

0: Plusz FM. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjánál, Balázs Anita
2: és Hosszú Sanyi,
1: akik nem csak a legjobb zenéket adják, hanem a titeket leginkább érintő témákat is boncolgatják.
2: Irineu Daraú gazdasági, digitalizációs, vállalkozásügyi és turisztikai miniszter arra biztatja a romániaiakat, hogy idén inkább belföldön nyaraljanak, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter az év desztinációja nevű turisztikai gálán beszélt arról, hogy az üzemanyagárak emelkedése és a légi közlekedés körüli bizonytalanság miatt sokan aggódnak a külföldi utazások miatt. Az én üzenetem világos, töltsék a vakációjukat Romániában is, fogalmazott Daraú. Szerinte a gazdasági helyzet egyszerre nehéz a turizmusban dolgozó vállalkozók és az utazók számára, ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot is támogatni lehet. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb, és 2026 akár az az év is lehet, amikor a románok többsége Romániát választja nyaralási célpontként. Daraú szerint az országban számos olyan közösség és turisztikai célpont van, amely megérdemli a figyelmet, különösen egy olyan időszakban, amikor a külföldi utazások költsége és kiszámíthatósága egyre bizonytalanabbá válik.
1: Nagy igazság. Egyet kell, hogy értsek vele.
2: Megint csak ugyanoda tudok visszakanyarodni, amire szoktam, úgyhogy már nem is mondom, tudod, mire gondolok, ugye?
1: A román tengerpart?
2: Igen.
1: Oda eljutni, ugye?
2: Igen.
1: Az egy elég nagy kihívás, de ez egy kaland. Hát ez az, amit eddig nem láttunk át, hogy oda eljutni már összességében, az egy kaland.
2: Hát az biztos.
1: Az már egy élmény.
2: Ugye a napokban megvilágosodtunk, hogy miért zötyög a vonat, most már ezt is tudjuk.
1: Igen, igen, és amikor már ott vagy, akkor aztán tényleg már minden annyira szépnek látszik,
2: én
1: mert hogy
2: mindig...
1: már olyan megpróbáltatásokon leszel,
2: igen,
1: túl, ami után az, ami
2: hogy
1: ott a tengerparton
2: már. Hogy egy életre elmegy a kedve már tengerparton. Jó, én még mindig megvárom azt, míg repülőjárat fog indulni Nagyváradról, legalább Konstancáig, és akkor majd megyek a román tengerpartra nyaralni. Jó, oké, bocsánat.
1: Igen, semmi gond. Én teljesen egyetértek, abszolút. Szóval nekem sem volt egy ilyen áttörő élmény, vagy mindent elsöprő élmény, amikor a román tengerparton nyaraltunk. Ugye volt egy időszak, amikor nem lehetett elmenni az országból, elutazni.
2: De nekem nincs bajom a román tengerparttal. Én szívesen mennék.
1: Alapvetően.
2: Amúgy.
1: Csak tényleg az, hogy oda eljutni, az egy tortúra.
2: Igen, és sajnos árérték arányban még mindig jobban megéri külföldre menni. Most nem mondok desztinációkat, de...
1: Igen, de abban is van igazság, hogy most van azért egy kockázata ugye a repülőgépes utazásoknak.
2: Van,
1: ugye,
2: nyilván,
1: nem tudod, hogy most nyáron tényleg
2: hogy
1: most
2: mi
1: lesz a helyzet.
2: Van, persze.
1: Fogják-e törölni a járatot, vagy semmi, ugye...
2: Vagy drágább lesz-e az utazás költsége ugye az üzemanyagárak kapcsán.
1: Például.
2: Tehát benne van, igen, a pakliba, nyilván. Igen. Na, viszont azért nem tudom, mindent nem tudsz kizárni. Tehát, hogy most minden esetőségre nem tudsz felkészülni. Akkor sem, hogyha Románián belül szeretnél valahova elmenni nyaralni, nem?
1: Hát, ja, igen. Egyébként, ha biztosra akarsz menni, akkor így váradiként mondjuk elmész a Félixre.
2: Igen.
1: Vagy na jó, menj Hajdúszoboszlóra, jó? És akkor
2: igen,
1: külföldre utaztál.
2: Igen.
1: Tehát, hogy valóban nem egyszerű egyébként, és... így, hogy közeledik a nyár, közeledik a nyaralás, így már most én is elkezdtem azon agyalni, hogy oké, mi ugye Olaszországba tervezünk most menni, hogy oda autóval tervezünk menni.

0: Lenni, hogy akkor lesz egyáltalán üzemanyag, tudod? Tehát, hogy ilyen, vannak ilyen tényezők, amik ugye azért így felmerülnek bennem, hogy vagy elgondolkodom rajtuk, hogy hogy lesz, és ebben az esetben nyilván lehet egy tényező sok mindenkinél, hogy akkor valami közelebbi célpontot választ.
1: Igen.
0: Üdülésre.
1: Igen, érthető is, tehát, hogy nincs ezzel gond. Itt szerintem tényleg mi Bihar megyében vagyunk azok, akiknek nehezebb a dolguk, hogyha el akarunk menni a Romántengerre.
0: Abszolút.
1: Főleg vonattal, tehát most tényleg mindenféle rossz indulat nélkül, de vonattal szerintem tényleg egy kihívás van, ahogy te fogalmaztál, egy igazi kaland eljutni.
0: Így van.
1: Autóval még mindig könnyebb vagy kényelmesebb.
0: Igen,
1: viszont drága.
0: Tehát, hogy
1: autóval.
0: Meg idő.
1: Igen.
0: Sok idő az is. Tényleg amennyi idő alatt lejutsz a román tengerpartra, lent vagy a horvát tengerparton. Mm-hmm. Tehát, hogy és azért van sajnos, azt kell mondjam, hogy van azért különbség színvonalban. Ugyanakkor meg azért nekünk még szerintem egy székelyföldi kiruccanás is ott lehet opcióban.
1: Igen, épp például. Azt akartam mondani, hogy aki viszont nem feltétlenül tengerpartra akar menni, az azért a hegyvidék az olyan alternatívákat kínál, amiket érdemes lehet megfontolni.
0: Abszolút. És az is még egy ilyen beláthatóbb tervezhetőség szempontjából.
1: Igen, és hát mennyi egy 5-6 óra körülbelül, nem? Autóval, innen Nagyvárosból.
0: Igen, legtöbb.
1: Tehát legtöbb. Azért kényelmesen oda érsz az egy 5-6 óra.
0: Az már úgy azért kivitelezhető, vagy simább lehet. Vagy kevésbé megterhelőn a maradjunk ennyiben. Na, érdekelne bennünket, hogy ti hogy látjátok. Mi természetesen várjuk akkor ezúttal is a hozzászólásaitok, akár a Facebookon keresztül, vagy SMS-ben, WhatsAppon, Viberen.
1: Sőt, még akár azt is megírhatják a kedves hallgatóink, hogy ők hova mennek, hogy adjunk egymásnak tippeket.
0: Így van, várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkezenek most is a legnagyobb slágerek.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több ezer romániai weboldal törtek fel az elmúlt hónapban, bármelyik vállalkozás célponttá válhat. Megkezdődött a kullancs szezon, a Bihar megyei közegészségügyi igazgatósága megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több ezer weboldalt kompromittáltak kibertámadások során az elmúlt hónapban, miközben 1,5 millió szerver és internetes oldal vált sebezhetővé automatizált hacker akciókkal szemben, figyelmeztetett a CyberFox Románia webhosting szolgáltató. A vállalat szerint a támadások hátterében olyan biztonsági rések állnak, amelyeket a világ legelterjedtebb online platformjaiban fedeztek fel. A sérülékenységek többek között a WordPress, a cPanel, az Apache vagy a Microsoft SharePoint rendszereit érintették, amelyeket vállalatok milliói használnak weboldalak, e-mailek vagy online infrastruktúrák kezelésére. A CyberFolk szerint ma már a kis és középvállalkozások is egyre gyakrabban válnak automatizált kibertámadások célpontjává. Ezért a cégeknek az online infrastruktúra biztonságát nem pusztán technikai kérdésként, hanem alapvető üzleti prioritásként kell kezelniük. A kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakoribbá válása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a kullancscsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancscsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kór, a babéziózis, a vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás vagy a foltos láz. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, ahol rendszerint a hónaj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Így ezek szintje jelenleg némileg elmarad a tavalyitól, bár a turisztikai szereplők a last minute ajánlatoknak köszönhetően a kereslet növekedésére számítanak, állítja a turisztikai ügynökségek országos szövetségének alelnöke. A fogyasztói magatartásban egyértelmű trend a kényelem és a magasabb szintű szolgáltatások felé elmozdulás. A romániai turisták több mint 65%-a a 4 és 5 csillagos szálláshelyeket választotta, előnyben részesítve azokat a hoteleket, melyek teljes élménycsomagot nyújtanak. Az átlagos tartózkodási idő stabilan 3 éjszaka maradt, mind a tengerparti, mind a hegyvidéki övezetekben.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No hát remélem, hogy jól telt a hosszú hétvége, akkor vissza a szürke hétköznapokba. 2026. május 26 egyébként a dátum, ráadásul a hónap vége felé is közelítünk szépen lassan, de ugye itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz még csak most indul, a mikrofonnál Kessérű Tomi a következő 4 órában, sok-sok fontos infóval, helyi aktualitással, jó zenékkel, színes hírekkel felvértezve. A mai napon is van mit hallgatni, úgyhogy várlak benneteket nagyon sok szeretettel. Az első órában a videójáték rajongóknak és fanoknak hozok majd egy jó hírt, ugyanis ingyen adják a Tomb Raider trilógia felújított változatát, de érdemes sietni egyébként, mert a határidő vészesen közelek, hogy ez mikor lesz, az kiderül az óra második felében, most pedig startolunk.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

No, kedden a Sláger Plusz első órájában rögtön az autósok figyelmét kérném. Csúcsidőben a nagyobb kereszteződésekben és körforgalmakban rendszeresen előfordul, hogy az autósok még zöld jelzésnél behajtanak a forgalmi csomópontba, ám a torlódás miatt már nem tudnak áthaladni rajta. Mire a másik irányból is zöldre vált a lámpa, a kereszteződés közepén rekedt járművek akadályozzák a keresztirányú forgalmat, újabb torlódásokat és feszültséget okozva a közlekedésben. Az is gyakori helyzet, hogy azok a sofőrök, akik nem hajtanak be a kereszteződésbe, mert látják, hogy úgysem tudnának átjutni rajta, a mögöttük haladók türelmetlenségével és intenzív dudálással szembesülnek. A közlekedési szabályok ugyanakkor egyértelművé teszik, hogy a zöld lámpa önmagában még nem jogosítja fel a sofőr behajtásra, ha előre látható, hogy a forgalmi torlódás miatt a kereszteződésbe rekedhet. A 2002/195-ös sürgősségi kormányrendelet alapján tilos behajtani a kereszteződésbe, ha fennáll a veszélye annak, hogy a jármű a csomópont belsejében marad, és a jelzőlámpa váltása után akadályozza a keresztirányú forgalmat. A jelenségre Nagyváradon is több tipikus példa akad. Ilyen a Decebál és a Dacia sugárút kereszteződése is, ahol csúcsidőben rendszeresen előfordul, hogy a Decebál út felől érkező autósok még zöld jelzésnél előre gurulnak a kereszteződés közepén elhelyezett lámpa irányába, abban bízva, hogy átjutnak. A forgalom azonban sokszor annyira feltorlódik, hogy végül a balról a Dacia út felől érkező járművek sávjai előtt rekednek, akadályozva ugye a keresztirányú haladást és tovább növelve a torlódást. A szabály megszegése nem kisebb kihágásnak számít. A kereszteződés blokkolásáért a közlekedési törvénykönyv szerint 6-8 büntetőpontnak megfelelő pénzbírság szabható ki, ami jelenleg mintegy 1215 és 1620 lei közötti összeget jelent, és számítsatok arra, hogy július 1-től a büntetőpont értékének emelkedésével a bírságok összege is várhatóan tovább nő. Ami egyébként szerintem senkinek sem hiányzik, mennyivel egyszerűbb, hogyha az ember betartja a szabályokat, és akkor ezzel a részével nem kell foglalkoznia, ugye? Úgyhogy türelmet kérek én is tőletek, köszönöm szépen az együttműködéseteket, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM. Slágerekkel és magyar kedvencekkel

0: Slágerek és magyar kedvencek kedden is, és természetesen fontos infók, aktualitások ez a Plusz FM. Június 1-én, amikor egyszerre ünneplik Romániában a gyermeknapot és az ortodox pünkös második napját, késlelteti a nyugdíjak kézbesítését a román postán keresztül. Erről lesz most szó. A hatóságok szerint azonban a késések kizárólag logisztikai jellegűek, és minden járandóságot teljes egészében kifizetnek. Normál esetben a román posta már a hónap első napján elkezdi a nyugdíjak kézbesítését. 2026. júniusában azonban a házhoz szállítás csak június 2-án indul és 15-én ér véget, és azokat a nyugdíjasokat érinti, akik készpénzben a postások közvetítésével kapják meg a járandóságukat. A bankszámlára utalt nyugdíjak a megszokott időpontban érkeznek. Azok a nyugdíjasok tehát, akik bankkártyára kérik a nyugdíjukat, nem lesznek érintettek a módosításokban. A hivatalos infók szerint az összegeket 2026. június 12-én utalják a számlákra. Jelenleg mintegy 2,5 millió nyugdíjas használ elektronikus kifizetési rendszert. 2026. júniusa több hivatalos munkaszüneti nappal kezdődik. Június 1-én munkaszüneti nap, a gyermeknap és az ortodox pünkösd második napja miatt is. Ezért az állami intézmények, a bankok és a postai szolgáltatások különleges program szerint működnek, vagy felfüggesztik tevékenységüket. A külföldön élő román nyugdíjasok esetében a nemzetközi utalásokat 2026. június 20-a körül tervezik, de a pontos dátum a banki feldolgozástól és a nemzetközi átutalásoktól függően változhat. A hatóságok arra kérik a nyugdíjasokat, hogy kövessék a hivatalos kézbesítési időszakot, és ne essenek pánikba, ha a nyugdíj nem érkezik meg a hónap első napjaiban. Ha a kézbesítés nem lehetséges otthon, az összegek később a posta hivatalokban is átvehetőek lesznek. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos.
2: Visszatér a Waves Fesztivál! Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket! 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó! Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House! Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat! Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t!
1: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3-1-ben a nitrogén mellett magnéziumot és kálciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
3: És most vissza a zenéhez.
0: No, már is folytatódik a Sláger Plusz, jönnek a legnagyobb kedvencek, aztán pedig hozom nektek az óra hírét még hozzá, ugye azzal kapcsolatban a digitális világból, hogy ingyen adják a Tomb Raider trilógia felújított változatát, de azért érdemes sietni, hiszen nagyon közel a határidő, hogy pontosan mikor, az kiderül hamarosan.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz, ez a...

No, itt a Sláger Plusz első órájában kedden akkor a videójáték fanok figyelmét szeretném kérni méghozzá egy jó hírrel kapcsolatban. Az Epic Games Store ugyanis ezen a héten egy igazi retro klasszikust ad a játékosok kezébe. Ingyen beszerezhető a Tomb Raider 1-3 Remastered, a teljes felújított Lara Croft trilógia minden kiegészítőjével együtt. A gyűjtemény május 28-ig tehető ingyen a könyvtárba, és aki egyszer hozzáadja, az örökre megtarthatja. A Remaster a 96 és 98 között megjelent első három Tomb Raider játék modernizált változata. És hogy ez mit jelent? Frissített grafikával, új fényárnyék effektekkel, részletesebb karaktermodellekkel és egy gomnyomásra visszakapcsolható klasszikus poligon nézettel. A csomag tartalmazza természetesen az összes eredeti kiegészítőt is. A fejlesztők egy új challenge módot is beépítettek, ahol módosítókkal lehet újrajátszani a pályákat, és akár 10 új Lara ruhát is fel lehet oldani. A kritikusok szerint a remaster hű maradt az eredeti játékok hangulatához, miközben sokkal játszhatóbbá vált a modern irányításnak köszönhetően. A Tomb Raider trilógia normál ára egyébként $30 körül mozog, így az akció különösen nagy fogása a rajongóknak és azoknak is, akik esetleg most ismerkednek Lara Croft korai kalandjaival. A dátum viszont nagyon közeleg, tehát május 28-áig szerezhető be ingyenesen a felújított változat, úgyhogy akinek ez érdekes lehet, az siessen. Mi is megyünk tovább itt a Pluszon, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvek.

órája most ér véget kedden május 26-án, de pánikra semmi ok, hiszen jön az utánpótlás, jön a folytatás, és jönnek a friss hírek is, amelyekről a mai napon Petru Anita kolléganőm gondoskodik, fogadjátok nagyon sok szeretettel. A hírek után viszont jövök vissza, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel. Why don't we

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adoden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Ursula von der Leyen szerint kevesebb energiát kell fogyasztani Európában, mert a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Ügyeleten kívüli két műszakos műtéti rend jöhet az állami kórházakban. Több mint 2,5 milliárd eurós veszteség volt a növénytermesztésben tavaly. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hormuzi szoros lezárásának hatása már érződik a benzinkutaknál, a szupermarketekben és a háztartási számlákon, és ez megmutatja, hogy Európa nagyon magas árat fizet a fosszilis tüzelőanyagoktól való túlzott függősége miatt, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen kijelentette, az európai kontinens számára a komor valóság az, hogy a fosszilis tüzelőanyag energia a következő években is a legdrágább megoldás marad. Von der Leyen úgy véli, az unió egészének a kereslet csökkentésére kell összpontosítania, mert szavai szerint a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Rövidesen társadalmi egyeztetésre bocsátják annak a miniszteri rendeletnek a módosítását, amely az állami kórházak munkarendjét szabályozza, jelentette be az egészségügyi miniszter. A tervezett változtatás lehetővé tenni, hogy az orvosok az ügyeleti szolgálattól elkülönítve két műszakban is operálhassanak a közfinanszírozott intézmények műtőiben. Az indoklás szerint számos állami kórházban dolgozó orvos az alacsony havi műtétszámot azzal indokolta, hogy nincs elegendő műtő, és versengeniük kell a rendelkezésre álló kapacitásért. A tárcavezető szerint a munkarend rugalmasabbá tételével idővel akár a térítéses orvosi tevékenység bevezetése is megvalósulhat az állami kórházakban, ám ezt nem kívánják hirtelen lépésekkel bevezetni. A klímaváltozás hatásait egyre inkább a saját bőrünkön is érezzük, és a mezőgazdaság az egyik legnagyobb áldozata ennek a folyamatnak. Tavaly a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a növénytermesztésben több mint 2,5 milliárd eurós kár keletkezett. Az állam ugyan segített a gazdáknak, de sokan úgy érzik, hogy ez még mindig nem elég. Az idei év a szakemberek szerint kedvezőbb lehet, de óvatosan kell kezelni a túlzott optimizmust. Igaz, hogy az elmúlt években szárazság sújtotta a földeket, és most több csapadék érkezett, de ez még nem garancia arra, hogy a termés is kiemelkedő lesz.
0: FM időjárás jelentés.
4: A mai napon akár 30 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont élénk lehet. Front hatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
4: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett a Dunorea utca felé is felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megérú út és az NSQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSQ Megérú és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. a Tribunálódó utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánuló utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nem megszokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: 2026. május 26-án keddenti a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok, köszönöm és köszönjük szépen. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója ez, és benne a Sláger Plusz második órája, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Képzeljétek el, zseniális új funkciót kap a Spotify. Hogy pontosan mi lesz ez? Hát maradjatok velem, és mindenre fényderítünk. Közben jönnek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, és nem hiányozhatnak a slágerek és a magyar kedvencek. Minden egyben van, úgyhogy 3-2-1, start!
0: Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

Ez már a Sláger Plusz második órája, itt a jó idő, úgyhogy irány ki a szabadban, de azért figyeljünk oda a szabályokra. Akár 5000 lejes bírságot is kockáztatnak azok, akik nem a kijelölt helyen grilleznek vagy piknikeznek. A nyári időszakban a hatóságok fokozzák az ellenőrzéseket, különösen az erdők, parkok és vízpartok közelében, ezért a szabálytalan szabadtéri sütögetés komoly pénzbüntetéssel járhat. A szabályozás szerint a piknikezés olyan szabadidős tevékenységnek számít, amely során az emberek a természetben vagy a szabadtéri helyszíneken ételt és italt fogyasztanak, esetenként tüzet is gyújtanak. A 2012/54-es törvény azonban egyértelműen meghatározza, hogy ilyen tevékenységet csak kijelölt vagy külön erre a célra kialakított helyeken lehet folytatni. A jogszabály kétféle területet különböztet meg. Az egyik kategóriába azok a kijelölt piknikzónák tartoznak, amelyeket parkokban vagy belterületi erdők közelében alakítottak ki. Ezeken a helyeken szabad tartózkodni és étkezni, azonban tüzet gyújtani tilos. A másik kategóriát a speciálisan kialakított piknikező helyek jelentik, amelyeket helyi vagy állami hatóságok kezelnek. Ezeken rendszerint asztalok, padok, grillező helyek, szelektív hulladékgyűjtők és mobil illemhelyek is találhatóak. Itt a grillezés csak a kijelölt tűzrakó helyeken, felügyelet mellett engedélyezett. Azok, akik nem engedélyezett helyen gyújtanak tüzet vagy grilleznek, 2000 és 5000 lej közötti bírságot kaphatnak. A hatóságok külön büntethetik azt is, ha valaki égő cigarettát, gyufát vagy más izzó tárgyat dob el nem megfelelő helyen. Ezért akár 3000 lejes pénzbüntetés is kiszabható. A szabályozás a hulladékkezelésre is kitér. A piknikező helyeken kötelező a szemét szelektív gyűjtése, ezért a területeken megfelelően feliratozott hulladékgyűjtőknek kell lenniük. A szabályok megszegése, illetve a szemét szabálytalan elhelyezése akár 500 lejes bírságot is maga után vonhat. Az ellenőrzéseket több hatóság is végezheti. Bírságot szabhat ki a környezetőrség, a rendőrség, a helyi rendőrség, a csendőrség, valamint az önkormányzatok illetékes munkatársai. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a nyári hőség és a száraz időjárás miatt a szabálytalan tűzrakás nem csak bírságveszélyes, hanem komoly tűzkockázatot is jelenthet. Emiatt azt javasolják, hogy a szabadtéri grillezést mindenki kizárólag az erre kijelölt helyeken végezze. Köszi szépen az együttműködést ebben az esetben is. Büntetés mentes piknikezést kívánok nektek, közben pedig hallgassátok a Plusz FM-ket.

0: A folytatás van itt a Sláger Pluszban az egészségügyből egy hír. A Semmelweis Egyetem Pető András karának szakemberei ugyanis ismét Nagyváradra érkeznek, ahol ingyenes szűrést és konduktív fejlesztést biztosítanak gyermekek és felnőttek számára. A június 8-a és 19-e között zajló program az idegrendszeri sérülések következtében kialakult mozgáskorlátozottság javítását segíti a közismert Pető módszerrel. A foglalkozások helyszíne a Nagyváradi Diakónia központja lesz, a Moszkva utca 14 szám alatt. Jelentkezni Dénes Évánál lehet a 0740 613 770-es telefonszámon, illetve a diakonia@diakonia.ro e-mail címen. A szervezők tájékoztatása szerint a programra elsősorban olyan gyermekeket várnak már fél éves kortól, akiknél terhesség alatt, szülés közben vagy közvetlenül utána a központi idegrendszeri károsodás történt. Például oxigénhiányos állapot, agyvérzés vagy agyinfarktus következtében, és emiatt mozgáskorlátozottság alakult ki. A fejlesztés ajánlott többek között diplégia, hemiplégia, tetraparézis, ataxia, atetózis, spina bifida vagy megkésett mozgásfejlődés esetén is. Felnőttek számára ugyancsak lehetőség nyílik konduktív fejlesztésre és rehabilitációra. A program azoknak is segítséget nyújthat, akik cerebrális parézissel, szklerózis multiplexel, Parkinson-kórral élnek, sztrókon estek át, vagy koponyasérülés utáni állapotban vannak. A Pető módszer a konduktív pedagógiára épülő komplex fejlesztési forma, amely nem csupán a mozgás javítására összpontosít, hanem az egész személyiséget veszi figyelembe. A módszer egyik alapelve, hogy a fejlesztés nem passzív kezelés, hanem a gyermek vagy felnőtt aktív részvételére épül. A mozgásfejlesztés mellett hangsúlyt kapnak a részképességek, például az orientáció és a kommunikáció fejlesztése is. A módszer és az intézmény több rangos elismerésben részesült az elmúlt évtizedekben. A konduktor képzésért 1983-ban állami díjat kaptak. 2006-ban első szellemi hungarikumként ismerték el a Pető módszert, 2013-ban pedig magyar örökség díjjal és prima díjjal tüntették ki. Úgyhogy itt a lehetőség, éljetek vele. Jelentkezni, mondom még egyszer, Dénes Évánál lehet a 0740 613 770-es telefonszámon, illetve a diakonia@diakonia.ro e-mail címen.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi két kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Folytatódik a Sláger Plusz, ugye a második órában járunk, és nem sokára érkezik az óra témája is, ráadásul a Spotify-jal kapcsolatban, hát a platform kap egy zseniális vadonatúj funkciót, hogy mi lesz ez, az kiderül nem sokára.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
4: Ez a Plusz, ez a...

Sláger plusz második órájában a Spotify a fókuszban és a főszerepben, ahová egy egészen elképesztő újítás érkezik. Ez lesz a Reserved, amely hát alapjaiban változtathatja meg, hogy hogyan jutnak a rajongók koncertjegyekhez. Esetleg veletek is előfordult már ugye olyan, hogy kinéztetek egy jó kis bulit, és szívesen vettetek volna rá jegyet, de mire odaértetek, addigra elfogyott. No hát ez fog változni a jövőben ennek a segítségével. A rendszer lényege, hogy a platform automatikusan lefoglal két jegyet azoknak a felhasználóknak, akik egy adott előadó zenéit a legtöbbet hallgatják. Ez azt jelenti, hogyha valaki tényleg nagy rajongója mondjuk egy előadónak, akkor hát nem kell többé versenyt futnia a jegyüzérekkel, vagy a villámgyorsan elfogyó online készletekkel. A Spotify egyszerűen félreteszi neki a belépőket. A felhasználó ezután eldöntheti, hogy megveszi-e őket, de egyébként semmilyen kötelezettség nincsen. A funkció természetesen elsőként az Egyesült Államokban vezetik be, de a Spotify szerint hamarosan több országban is elérhető lehet. A cég azt is hangsúlyozza, hogy komolyan figyelik a visszaéléseket. A rendszer a fiókok viselkedése alapján szűri ki a botokat és a trükközőket. A Reserved célja nagyon egyszerű. A koncertjegyek végre azokhoz kerülnek, akik valóban hallgatják és szeretik az adott előadót. Szerintem egyébként tök jó ez a kezdeményezés, úgyhogy várjuk nagyon sok szeretettel, érdemes frissen tartani az applikációt, és közben hallgatni a Plusz FM-et, hiszen nálunk meg folyamatosan jönnek azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk. Erre itt a bizonyíték.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Nyomjuk tovább az ipart kedden, május 26-án itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ugye ezt az órát is lezárjuk, ez volt a Sláger Plusz második órája. Jönnek a friss hírek, a ropogós információk Petru Anitától, aztán én is jövök vissza, már is mutatom nektek a kezdő dalt.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Ta. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A nagy cégeket is elérte a gazdasági válság, egyre többen válnak fizetésképtelenni. Érkezik az év első hőhulláma, a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedik. Új szintre lépett a tinédzserek körében az online diéta kultúra. Futótűzként terjednek a TikTokon és az Instagramon a gyorsfogyást ígérő csodareceptek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több nagy cég válik fizetésképtelenné, írja az Economedia.ru. 2026 első negyedéve jelentős változást hozott a román gazdaságban. A pénzügyi nehézségek már nem javarészt a kisvállalkozásokat sújtják, hanem gyorsan áttevődnek a gazdaság számára kritikus tömeget jelentő cégek felé. Olvasható a CITR tanácsadó cég tanulmányában. Az első negyedévben 1829 fizetésképtelenségi eljárást indítottak, 14%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, a felét ezeknek márciusban. A helyzet leginkább a mezőgazdaságban romlott, a fizetésképtelenségek száma hozzávetőleg megduplázódott. A csőd által fenyegetett nagyvállalatok fele a feldolgozóipar területén tevékenykedik. A cégek számához arányítva a leginkább érintett ágazat az építőipar, a legkevésbé kitett pedig az informatika. Az idei év első komolyabb hőhulláma kezdődik ezen a héten. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot, árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A meteorológusok szerint ugyanakkor a hőség mellett záporok is kialakulhatnak a délutáni órákban, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfortromlás is. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak majd, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. Egyre több hazai orvos találkozik olyan tinédzserekkel, akik TikTokon látott csodadiétákat próbálnak ki. A középiskolások körében ma már szinte ugyanúgy beszédtéma a kalóriaszámlálás, az intermittent fasting vagy az almaecetes fogyókúra, mint néhány éve a legújabb filter vagy tánctrend volt. A TikTokon és Instagramon terjedő rövid videók világában a gyorsfogyás nem csak elérhetőnek, hanem szinte elvártnak tűnik. Néhány napos detox, napi 500 kalóriás étrend vagy éppen pufulecre épülő koplalás ígér látványos eredményt. A szakemberek szerint a közösségi média folyamatos nyomást helyez a fiatalok, akik egy idealizált testképet próbálnak elérni, gyakran teljesen irreális eszközökkel. A tanárok és iskolapszichológusok szerint az utóbbi időben látványosan megnőtt a testképzavarokkal, önbizalomhiánnyal vagy étkezési problémákkal küzdő fiatalok száma, miközben a közösségi média szerepe is egyre erősebb lett.
4: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 30 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont élénk lehet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13 G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Újraindult a forgalom Nagyváradon az Onestilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi és az Alexandru Kazaban útra is. A 14-es és a 14P jelzésű autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onestilor és Löpusolő utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löpusolő utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván mindenkinek a Plusz FM.
4: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Kedden, május 26-án éppen fél időnél járunk itt a Sláger Pluszban, hiszen a harmadik óra indult el a kedvenc adótokon, természetesen a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A mikrofonnál továbbra is Kessérű Tomi. Ebben az órában is ajánlom magamat, illetve természetesen a hallgatnivalót, hiszen folytatódik a helyben járó rovatunk. Hozom nektek a fontos információkat. Az óra második felében pedig természetesen lesz majd egy témánk, egy színes hírünk. Képzeljétek el, visszatér a 80-as, 90-es évek egyik ikonikus formátuma, a kazettás maxi single, aminek én személy szerint egyébként nagyon örülök. Hozzánk pedig érkeznek a legnagyobb kedvencek, indul az óra.
4: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: No, programajánlat nektek itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Hát hivatalosan ugye véget ért az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő Festum Baradinum programsorozat, de ugye van néhány utórendezvény, amit mindenképpen szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Például holnap 18 órától kettős fotókiállítás lesz. Két magyarországi alkotó, Szabó Béla a Múlt idő nyomában Balassi Bálint kalandos élete című kiállítása, valamint Varga György Én képeim című fotóanyagának a bemutatója. Közreműködik Tóth István fotóművész. Szintén 18 órától a Matthias Corvinus Kollégium központi épületében Kovács Kokó István a Ringen kívül című előadására kerül sor, amelyre viszont már minden helyel kelt. A programokról egyébként a festumbaradinum.ro weboldalon keresztül kaphattok részletes tájékoztatást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: No hát a slágerek és magyar kedvencek mellett a gazdáknak is hozok egy fontos infót. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség és a mezőgazdasági minisztérium ismételten figyelmezteti a gazdákat. 2026. június 5-e az egységes támogatási kérelmek leadásának végső határideje. Az intézmények szerint a jelenlegi szabályok alapján idén már nem lesz lehetőség késedelmes benyújtásra büntetések mellett. A figyelmeztetés azért is különösen fontos, mert a kampány vége előtt 3 héttel még jóval kevesebb kérelem érkezett be, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az idei kampány egyik legfontosabb változása, hogy a korábbi évektől eltérően a határidő lejárta után már nem lesz úgynevezett büntetéses időszak. Korábban előfordult, hogy a gazdák még néhány napig vagy hétig leadhatták a kérelmeket támogatás csökkentés mellett. Idén azonban a hatóságok hangsúlyozzák, hogy június 5-e után a kérelmeket már nem fogadják el. Az intézmények emiatt arra kérik a gazdákat, hogy ne hagyják az utolsó napokra az ügyintézést, tartsák be az ügynökség által kijelölt időpontokat, és időben készítsék elő a szükséges dokumentumokat. Emlékeztetnek arra is, hogy a támogatási kérelmet csak egyszer kell benyújtani, függetlenül attól, hogy a gazda a több településen vagy megyében használt földterületeket vagy működtet gazdaságot. A kérelmeket és a területi nyilatkozatokat az ügynökség honlapján elérhető online alkalmazáson keresztül kell kitölteni. Az állattenyésztési támogatásokat igénylő gazdáknak emellett külön ágazati nyilatkozatot is kell tenniük, még az online felület használata előtt. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a támogatási kérelmek aláírása kötelező, és lehetőség szerint elektronikus aláírás használatát javasolják, illetve, hogy Bihar megyében a helyi és megyei központok alkalmazottai szombaton és vasárnap is fogadják a gazdákat, és átveszik a támogatási kérelmeket. Hasonlóan az ország többi részéhez, ahol szintén rendkívüli hétvégi ügyfélfogadással próbálják csökkenteni az utolsó napokra várható torlódást. Az intézmény szerint erre azért van szükség, mert még mindig sok termelő nem nyújtotta be a 2026-os támogatási kampányhoz szükséges dokumentációt, és hát, hogy ne érje őket ugye meglepetés. Még egyszer felhívnám a figyelmet, ugye a határidő 2026. június 5-e.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Plusz FM és benne a Sláger Plusz, a harmadik órában járunk egyébként. No, képzeljétek el, ahogyan mondtam, visszatér a 80-as, 90-es évek egyik ikonikus formátuma, a kazettás maxi single. Erről fogunk majd beszélgetni nem is olyan sokára, de ha már itt a zenénél tartunk, akkor most előbb jöjjenek a slágerek és a magyar kedvencek.

sláger plusz harmadik órájában akkor a retro a főszerepben. Hát kérem szépen, a retro rajongók idén újabb nagy visszatérésnek örülhetnek. A 80-as és 90-es évek egyik ikonikus formátuma, a kazettás maxi single ugyanis újra megjelenik a nemzetközi piacon. A kiadók szerint a kereslet annyira megugrott, hogy több gyártó külön gyártósort indított a kazettákhoz. Olyan előadók is kérik már, akik eredetileg soha nem jelentek meg ezen a formátumon. A trendet részben a TikTok és a bakelit reneszánsz mellékhatása indította be. Ugye a fiatalok rákaptak a kézzel fogható zenére, a gyűjtők pedig hát imádják a limitált színes kazettákat. A kiadók szerint a kazetta ma már nem nosztalgia, hanem inkább design termék, és sokszor gyorsabban fogy, mint a CD lemez. A retro hullám másik érdekessége, hogy több európai klub újra bevezeti a kazettás DJ szetteket. Ezeken az esteken a lemezlovasok kizárólag magnó kazettáról játszanak, és a közönség szerint a hangzás sokkal piszkosabb, melegebb és sokkal élőbb, mint ugye a digitális verziók. A szakértők egyébként úgy látják, a retro ma már nem multidézés, hanem teljes értékű trend, amely új generációkat kapcsol össze a régi hangzásokkal. És ez nagyon izgalmas dolog, hiszen újra felmerül majd a kazetta és a ceruza kapcsolata. Hát szerintem az én korosztályom tudja, hogy miről beszélek, illetve hát az is nagyon érdekes, ez a kazettás DJ szettén. Annak idején kazettával kezdtem, aztán néhány évvel ezelőtt csináltam is egy ilyen kazettás szettet. Nem volt egyszerű a menet, de az a feeling, amit visszaadott, az teljesen más volt, mint amikor az ember ugye hát a digitális világban csinálja a bulikat. Esetleg majd keressetek rá a YouTube-on. Hát jó zenehallgatást kívánok nektek, én most nem kazettáról játszom ezeket nektek, hanem itt az adásgépünkről, úgyhogy már is pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: hölgyek, urak, fiúk, lányok, haladunk szépen lassan előre, hiszen a Sláger Plusz harmadik órája is véget ért kedden, május 26-án. Remélem, hogy szuper a hangulat, hogy mindenkivel minden oké. Velem igen, én itt vagyok a stúdióban, de csak még egy rövidke ideig, hiszen át kell adnom a szót a mikrofont, jönnek a friss hírek, a ropogós információk Petru Anitától. Utána viszont visszacsüccsenek, és ugye startol majd a negyedik felvonás még hozzá ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Védje talaját és növelje hozamát a Genesis Green Max-szal. Ez a speciális nitrogén műtrágya nem csak táplál, de gyógyít is. Kiemelkedő kalcium és magnézium tartalma egyetlen menetben fedezi növényei teljes igényét. Minden tonna Green Max felér egy méztrágyázással. Javítja a talajszerkezetet és a vízháztartást, így növényei a szélsőséges aszályt is jobban bírják. Green Max. A nitrogén, a kalcium és a magnézium ereje egyetlen szemcsében. A pontos részletekért keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy kattintson a genesispartner.ro oldalra.
4: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már három termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Több ezer romániai weboldal törtek fel az elmúlt hónapban, bármelyik vállalkozás célponttá válhat. Megkezdődött a kullancs szezon, a Bihar megyei közegészségügyi igazgatósága megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több ezer weboldalt kompromittáltak kibertámadások során az elmúlt hónapban, miközben 1,5 millió szerver és internetes oldal vált sebezhetővé automatizált hacker akciókkal szemben, figyelmeztetett a CyberFox Románia webhosting szolgáltató. A vállalat szerint a támadások hátterében olyan biztonsági rések állnak, amelyeket a világ legelterjedtebb online platformjaiban fedeztek fel. A sérülékenységek többek között a WordPress, a cPanel, az Apache vagy a Microsoft SharePoint rendszereit érintették, amelyeket vállalatok milliói használnak weboldalak, e-mailek vagy online infrastruktúrák kezelésére. A CyberFolk szerint ma már a kis és középvállalkozások is egyre gyakrabban válnak automatizált kibertámadások célpontjává. Ezért a cégeknek az online infrastruktúra biztonságát nem pusztán technikai kérdésként, hanem alapvető üzleti prioritásként kell kezelniük. A kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakoribbá válása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a kullancscsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancscsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kór, a babéziózis, a vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás vagy a foltos láz. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, ahol rendszerint a hónaj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Így ezek szintje jelenleg némileg elmarad a tavalyitól, bár a turisztikai szereplők a last minute ajánlatoknak köszönhetően a kereslet növekedésére számítanak, állítja a turisztikai ügynökségek országos szövetségének alelnöke. A fogyasztói magatartásban egyértelmű trend a kényelem és a magasabb szintű szolgáltatások felé elmozdulás. A romániai turisták több mint 65%-a a 4 és 5 csillagos szálláshelyeket választotta, előnyben részesítve azokat a hoteleket, melyek teljes élménycsomagot nyújtanak. Az átlagos tartózkodási idő stabilan 3 éjszaka maradt, mind a tengerparti, mind a hegyvidéki övezetekben.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 30 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont élénk lehet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet, sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza két irány lett a Dunorea utca felé is felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megér út és az NSZQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZQ Megér és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSZQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSZQ utcában a Börögánulói utca és a Magyaró út között szintén megváltozott a haladási irány. Nemek szokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. A pontos dátum 2026. május 26. kedd van, és ugye elindult az utolsó felvonás itt a Sláger Pluszban, a mikrofonnál továbbra is, még ebben a 60 percben is Keserű Tomi. Ajánlom magamat és a legjobbakat, hát már is mondom nektek, hogy ebben az órában mit fogunk hallgatni. Hát jönnek ugye folyamatosan még mindig fontos infók, helyi aktualitások. Az óra második felében pedig elviszlek majd benneteket randizni. Jön majd 5 dolog, amit a terapeuták szerint jó tudni, mielőtt újra randizni kezd az ember. A részletek nem sokára, a slágerek és magyar kedvencek pedig most rögtön.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

No, kicsik és nagyok, figyelem itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Két napon át ugyanis igazi mesevilággá változik Nagyvárad. A gyermeknap alkalmából megszervezett színes fesztivál idén minden korábbinál gazdagabb program kínálattal várja a családokat, közli az esemény szervező Visszító Rádió Egyesület. A rendezvény május 31-én és június 1-én több helyszínen, a Nagyváradi Várban, a Rogériuszi Gyermekvárosban, a Bárkőlői Parkban és a Kossuth utcai téren kínál egész napos kikapcsolódást reggel 10 órától egészen este 21 óráig. A szervezők célja, hogy a gyerekek és szüleik számára felejthetetlen élményt nyújtsanak. A fesztivál első napján, május 31-én a Nagyváradi Várban egész nap kreatív foglalkozások, kézműves műhelyek, festészeti és agyagmodellező programok, valamint interaktív játékok várják a látogatókat. A gyerekek különböző művészeti tevékenységekben próbálhatják ki magukat, miközben arcfestés, szabadtéri ügyességi játékok és szórakoztató családi programok is gondoskodnak a jó hangulatról. A nap folyamán több alkalommal felvonulnak a kedvelt mesefigurák, gyermekszínházi előadások szórakoztatják a közönséget, de lesznek jógaórák, drónos foglalkozások, valamint a rendőrség, a katasztrófavédelem is hát interaktív foglalkozásokkal készül. A délutáni és esti órákban koncertek, táncos előadások és zenei programok teszik még hangulatosabbá a rendezvényt. Ugyanezen a napon a Kossuth utcai téren a cserkészek szervezésében fényfesztivált is tartanak, amely különleges esti látványosságot ígér. Június 1-én a gyermeknapon tovább folytatódnak az ünnepi programkavalkádok. A várban sportbemutatók, kincskereső kalandok, zenei előadások és újabb kreatív foglalkozások várják az érdeklődőket. A gyerekek ezen a napon is találkozhatnak a mesefigurákkal, részt vehetnek pinyáta játékokon, bűvészműsorokon és interaktív foglalkozásokon is. A nap során számos koncert és gyermekelőadás színesíti a programot. A gyermekvárosban szintén egész napos programok várják a családokat, mint ahogyan a Bárkőlői Parkban is, ahol a szabadtéri élmények kerülnek előtérbe. Érdemes a dátumot már most beírni a naptárba, úgy gondolom, hogy meg is van a programotok, ugye? És megvan egy újabb jó dal nálunk itt a

0: A jó zenék mellett még mindig kérném szépen a figyelmeteket itt a Pluszon, a Sláger Pluszban. Újabb fontos lépést tett a közszolgáltatások digitalizálása felé a Nagyváradi Önkormányzat. Egy kísérleti program keretében ugyanis üzembe helyezte a város első Smart City típusú parkolóautomatáját. Az új berendezés a Városháza épülete mellett a Primörje utca 3 szám alatt található, a villamossínek közelében, és már a lakosság rendelkezésére áll. Az intelligens automata nem csupán a parkolási díjak befizetésére szolgál, hanem ugyanitt el lehet intézni számos közszolgáltatás kifizetését, anélkül, hogy a lakosoknak ügyfélszolgálati ablakhoz kellene menniük. Például a helyi adókat és illetékeket, épület, telek és gépjárműadó, anyakönyvi díjak, szabálysértési bírságok vagy személyi nyilvántartási illetékek, közüzemi számlák, beleértve az áram, gáz, internet, televízió, telefon, víz és szemétszállítási díjakat. A fizetés történhet bankkártyával, illetve készpénzzel is. Minden tranzakció után nyugtát bocsát ki, a számlák és adók befizetése pedig vonalkód beolvasásával is elvégezhető. A Városháza arra biztatja a nagyváradiakat, hogy próbáljátok ki az új rendszert, nem csak parkolás, hanem a mindennapi ügyintézés során is. A kezdeti időszakban érkező visszajelzések alapján döntik majd el, hogy hová kerüljenek a következő Smart City állomások.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk, kérem szépen, hát megyünk majd randizni. Jön majd 5 dolog, amit a terapeuták szerint jó tudni, mielőtt az ember hát újra elkezd ismerkedni mondjuk hosszú kihagyás után, hogy melyek ezek, az kiderül hamarosan, most pedig jönnek a jó zenék.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz, ez a

No, a Sláger Plusz negyedik órájában akkor kérném szépen mindazok figyelmét, akik már jó sok ideje nem randiztak, és most úgy döntöttek, hogy nekivágnak a dolgoknak. Hát kérem szépen, a terapeuták egyre több olyan emberrel találkoznak, akik hosszabb szünet után vágnak bele újra a randizásba, és sokan ugyanazokba a hibákba futnak bele. A szakértők ezért összeszedtek 5 fontos tanácsot, amit érdemes átgondolni, mielőtt újra belevetjük magunkat a párkeresésbe. Az első, hogy ne siettessük a folyamatot. A terapeuták szerint teljesen normális, ha valaki bizonytalan vagy óvatos az elején. A lényeg, hogy ne akarjunk rögtön kapcsolatot gyártani minden találkozásból. A második tanács. Fontos tisztázni, hogy mit keresünk valójában. Sok csalódás abból fakad, hogy az emberek nem tudják, milyen kapcsolatra vágynak, és így rossz irányba indulnak el. A harmadik pont, hogy érdemes figyelni a határainkra. Ha valami kényelmetlen, ha esetleg túl gyors a tempó, vagy ha valaki nem tiszteli a másik idejét, azt nem kell elfogadni. A negyedik. A terapeuták szerint nem baj, ha valaki még hordoz magában régi sebeket. A fontos az, hogy tudjon róluk, és ne vigye át őket automatikusan az új kapcsolatokba. Végül pedig az ötödik. A randizás akkor működik jól, ha nem teljesítmény, hanem kíváncsiság. Ha nem bizonyítani akarunk, hanem megismerni a másikat, akkor bizony sokkal könnyebb lesz valódi kapcsolódást találni. Remélem, hogy tudtam segíteni. Sikeres randit kívánok természetesen mindenkinek. Közben meg, ha randiztok, akkor hallgassátok a Plusz FM-et. Ez még nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy esetleg ugye közös nevezőre találjátok a jó zenék kapcsán. Figyeljetek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: No, most teszem le akkor a lantot, hiszen itt ér véget számomra a meló a mai napon, május 26-án kedden. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Plusz FM-et és a Sláger Pluszt választottátok és hallgattátok. Találkozunk szerdán a hét közepén is a szokott időben és helyen. Búcsúzom, Kessérű Tomi voltam vagyok és leszek, nektek további jó rádiózást kívánok, mindjárt jönnek a hírek, aztán megindul egy újabb óra. Hello mindenkinek!

0: Itt a Plus FM. Reklám. Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből. Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Trey Pietre bor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genezis Pétisót. A Pétisó 3 az 1-ben, a nitrogén mellett magnéziumot és kálciumot is pótol. A Pétisó ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Pétisó van benne. Keresse a Genezis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genezispartner.ro oldalra.
4: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
5: Ursula von der Leyen szerint kevesebb energiát kell fogyasztani Európában, mert a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Ügyeleten kívüli két műszakos műtéti rend jöhet az állami kórházakban. Több mint 2,5 milliárd eurós veszteség volt a növénytermesztésben tavaly. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hormuzi szoros lezárásának hatása már érződik a benzinkutaknál, a szupermarketekben és a háztartási számlákon, és ez megmutatja, hogy Európa nagyon magas árat fizet a fosszilis tüzelőanyagoktól való túlzott függősége miatt, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen kijelentette, az európai kontinens számára a komor valóság az, hogy a fosszilis tüzelőanyag energia a következő években is a legdrágább megoldás marad. Von der Leyen úgy véli, az unió egészének a kereslet csökkentésére kell összpontosítania, mert szavai szerint a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Rövidesen társadalmi egyeztetésre bocsátják annak a miniszteri rendeletnek a módosítását, amely az állami kórházak munkarendjét szabályozza, jelentette be az egészségügyi miniszter. A tervezett változtatás lehetővé tenni, hogy az orvosok az ügyeleti szolgálattól elkülönítve két műszakban is operálhassanak a közfinanszírozott intézmények műtőiben. Az indoklás szerint számos állami kórházban dolgozó orvos az alacsony havi műtétszámot azzal indokolta, hogy nincs elegendő műtő, és versengeniük kell a rendelkezésre álló kapacitásért. A tárcavezető szerint a munkarend rugalmasabbá tételével idővel akár a térítéses orvosi tevékenység bevezetése is megvalósulhat az állami kórházakban, ám ezt nem kívánják hirtelen lépésekkel bevezetni. A klímaváltozás hatásait egyre inkább a saját bőrünkön is érezzük, és a mezőgazdaság az egyik legnagyobb áldozata ennek a folyamatnak. Tavaly a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a növénytermesztésben több mint 2,5 milliárd eurós kár keletkezett. Az állam ugyan segített a gazdáknak, de sokan úgy érzik, hogy ez még mindig nem elég. Az idei év a szakemberek szerint kedvezőbb lehet, de óvatosan kell kezelni a túlzott optimizmust. Igaz, hogy az elmúlt években szárazság sújtotta a földeket, és most több csapadék érkezett, de ez még nem garancia arra, hogy a termés is kiemelkedő lesz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: itt a Plus FM. Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
2: A nagy cégeket is elérte a gazdasági válság, egyre többen válnak fizetésképtelenni. Érkezik az év első hőhulláma, a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedik. Új szintre lépett a tinédzserek körében az online diéta kultúra, futótűzként terjednek a TikTokon és az Instagramon a gyors fogyást ígérő csodareceptek. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plus FM híreit halljátok. Egyre több nagy cég válik fizetésképtelenné, írja az Economedia.ru. 2026 első negyedéve jelentős változást hozott a román gazdaságban. A pénzügyi nehézségek már nem javarészt a kisvállalkozásokat sújtják, hanem gyorsan áttevődnek a gazdaság számára kritikus tömeget jelentő cégek felé. Olvasható a CITR tanácsadó cég tanulmányában. Az első negyedévben 1829 fizetésképtelenségi eljárást indítottak, 14%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, a felét ezeknek márciusban. A helyzet leginkább a mezőgazdaságban romlott, a fizetésképtelenségek száma hozzávetőleg megduplázódott. A csőd által fenyegetett nagyvállalatok fele a feldolgozóipar területén tevékenykedik. A cégek számához arányítva a leginkább érintett ágazat az építőipar, a legkevésbé kitett pedig az informatika. Az idei év első komolyabb hőhulláma kezdődik ezen a héten. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot, árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A meteorológusok szerint ugyanakkor a hőség mellett záporok is kialakulhatnak a délutáni órákban, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfortromlás is. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak majd, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. Egyre több hazai orvos találkozik olyan tinédzserekkel, akik TikTokon látott csodadiétákat próbálnak ki. A középiskolások körében ma már szinte ugyanúgy beszédtéma a kalóriaszámlálás, az intermittent fasting vagy az almaecetes fogyókúra, mint néhány éve a legújabb filter vagy tánc trend volt. A TikTokon és Instagramon terjedő rövid videók világában a gyorsfogyás nem csak elérhetőnek, hanem szinte elvártnak tűnik. Néhány napos detox, napi 500 kalóriás étrend vagy éppen pufulecre épülő koplalás ígér látványos eredményt. A szakemberek szerint a közösségi média folyamatos nyomást helyez a fiatalok, akik egy idealizált testképet próbálnak elérni, gyakran teljesen irreális eszközökkel. A tanárok és iskolapszichológusok szerint az utóbbi időben látványosan megnőtt a testképzavarokkal, önbizalomhiánnyal vagy étkezési problémákkal küzdő fiatalok száma, miközben a közösségi média szerepe is egyre erősebb lett.
1: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
3: Hello, Charlie vagyok.
4: Ákos vagyok.
5: Pataki Attila vagyok.
6: Rúzsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plus FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zenevonat. Csak magyar zenékkel.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos! Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több ezer romániai weboldal törtek fel az elmúlt hónapban, bármelyik vállalkozás célponttá válhat. Megkezdődött a kullancs szezon, a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i minivakációra szóló foglalásaikat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több ezer weboldalt kompromittáltak kibertámadások során az elmúlt hónapban, miközben 1,5 millió szerver és internetes oldal vált sebezhetővé automatizált hacker akciókkal szemben, figyelmeztetett a CyberFox Románia webhosting szolgáltató. A vállalat szerint a támadások hátterében olyan biztonsági rések állnak, amelyeket a világ legelterjedtebb online platformjaiban fedeztek fel. A sérülékenységek többek között a WordPress, a cPanel, az Apache vagy a Microsoft SharePoint rendszereit érintették, amelyeket vállalatok milliói használnak weboldalak, e-mailek vagy online infrastruktúra kezelésére. A CyberFolk szerint ma már a kis és középvállalkozások is egyre gyakrabban válnak automatizált kibertámadások célpontjává. Ezért a cégeknek az online infrastruktúra biztonságát nem pusztán technikai kérdésként, hanem alapvető üzleti prioritásként kell kezelniük. A kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakoribbá válása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a kullancscsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancscsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kór, a babéziózis, a vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás vagy a foltos láz. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, ahol rendszerint a hónaj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i minivakációra szóló foglalásaikat. Így ezek szintje jelenleg némileg elmarad a tavalyitól, bár a turisztikai szereplők a last minute ajánlatoknak köszönhetően a kereslet növekedésére számítanak, állítja a turisztikai ügynökségek országos szövetségének alelnöke. A fogyasztói magatartásban egyértelmű trend a kényelem és a magasabb szintű szolgáltatások felé elmozdulás. A romániai turisták több mint 65% a 4 és 5 csillagos szálláshelyeket választotta, előnyben részesítve azokat a hoteleket, melyek teljes élménycsomagot nyújtanak. Az átlagos tartózkodási idő stabilan 3 éjszaka maradt, mind a tengerparti, mind a hegyvidéki övezetekben.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ursula von der Leyen szerint kevesebb energiát kell fogyasztani Európában, mert a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Ügyeleten kívüli két műszakos műtéti rend jöhet az állami kórházakban. Több mint 2,5 milliárd eurós veszteség volt a növénytermesztésben tavaly. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hormuzi szoros lezárásának hatása már érződik a benzinkutaknál, a szupermarketekben és a háztartási számlákon, és ez megmutatja, hogy Európa nagyon magas árat fizet a fosszilis tüzelőanyagoktól való túlzott függősége miatt, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen kijelentette, az európai kontinens számára a komor valóság az, hogy a fosszilis tüzelőanyag energia a következő években is a legdrágább megoldás marad. Von der Leyen úgy véli, az unió egészének a kereslet csökkentésére kell összpontosítania, mert szavai szerint a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Rövidesen társadalmi egyeztetésre bocsátják annak a miniszteri rendeletnek a módosítását, amely az állami kórházak munkarendjét szabályozza, jelentette be az egészségügyi miniszter. A tervezett változtatás lehetővé tenni, hogy az orvosok az ügyeleti szolgálattól elkülönítve két műszakban is operálhassanak a közfinanszírozott intézmények műtőiben. Az indoklás szerint számos állami kórházban dolgozó orvos az alacsony havi műtétszámot azzal indokolta, hogy nincs elegendő műtő, és versengeniük kell a rendelkezésre álló kapacitásért. A tárcavezető szerint a munkarend rugalmasabb átételével, idővel akár a térítéses orvosi tevékenység bevezetése is megvalósulhat az állami kórházakban, ám ezt nem kívánják hirtelen lépésekkel bevezetni. A klímaváltozás hatásait egyre inkább a saját bőrünkön is érezzük, és a mezőgazdaság az egyik legnagyobb áldozata ennek a folyamatnak. Tavaly a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a növénytermesztésben több mint 2,5 milliárd eurós kár keletkezett. Az állam ugyan segített a gazdáknak, de sokan úgy érzik, hogy ez még mindig nem elég. Az idei év a szakemberek szerint kedvezőbb lehet, de óvatosan kell kezelni a túlzott optimizmust. Igaz, hogy az elmúlt években szárazság sújtotta a földeket, és most több csapadék érkezett, de ez még nem garancia arra, hogy a termés is kiemelkedő lesz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szeretjük Nagyváradot! Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nagy cégeket is elérte a gazdasági válság, egyre többen válnak fizetésképtelenni. Érkezik az év első hőhulláma, a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedik. Új szintre lépett a tinédzserek körében az online diétakultúra. Utótűzként terjednek a TikTokon és az Instagramon a gyors fogyást ígérő csoda receptek. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több nagy cég válik fizetésképtelenni, írja az economedia.ru. 2026 első negyedéve jelentős változást hozott a román gazdaságban. A pénzügyi nehézségek már nem javarészt a kisvállalkozásokat sújtják, hanem gyorsan áttevődnek a gazdaság számára kritikus tömeget jelentő cégek felé. Olvasható a CITERE tanácsadó cég tanulmányában. Az első negyedévben 1829 fizetésképtelenségi eljárást indítottak, 14%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, a felét ezeknek márciusban. A helyzet leginkább a mezőgazdaságban romlott, a fizetésképtelenségek száma hozzávetőleg megduplázódott. A csőd által fenyegetett nagyvállalatok fele a feldolgozóipar területén tevékenykedik. A cégek számához arányítva a leginkább érintett ágazat az építőipar, a legkevésbé kitett pedig az informatika. Az idei év első komolyabb hőhulláma kezdődik ezen a héten. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot, árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A meteorológusok szerint ugyanakkor a hőség mellett záporok is kialakulhatnak a délutáni órákban, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfortromlás is. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak majd, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. Egyre több hazai orvos találkozik olyan tinédzserekkel, akik TikTokon látott csodadiétákat próbálnak ki. A középiskolások körében ma már szinte ugyanúgy beszédtéma a kalóriaszámlálás, az intermittent fasting vagy az almaecetes fogyókúra, mint néhány éve a legújabb filter vagy tánctrend volt. A TikTokon és Instagramon terjedő rövid videók világában a gyorsfogyás nem csak elérhetőnek, hanem szinte elvártnak tűnik. Néhány napos detox, napi 500 kalóriás étrend vagy éppen pufulecre épülő koplalás ígér látványos eredményt. A szakemberek szerint a közösségi média folyamatos nyomást helyez a fiatal, akik egy idealizált testképet próbálnak elérni, gyakran teljesen irreális eszközökkel. A tanárok és iskolapszichológusok szerint az utóbbi időben látványosan megnőtt a testképzavarokkal, önbizalomhiánnyal vagy étkezési problémákkal küzdő fiatalok száma, miközben a közösségi média szerepe is egyre erősebb lett.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több ezer romániai weboldalt törtek fel az elmúlt hónapban, bármelyik vállalkozás célponttá válhat. Megkezdődött a kullancs szezon, a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az üttülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több ezer weboldalt kompromittáltak kibertámadások során az elmúlt hónapban, miközben 1,5 millió szerver és internetes oldal vált sebezhetővé automatizált hacker akciókkal szemben, figyelmeztetett a CyberFox Románia webhosting szolgáltató. A vállalat szerint a támadások hátterében olyan biztonsági rések állnak, amelyeket a világ legelterjedtebb online platformjaiban fedeztek fel. A sérülékenységek többek között a WordPress, a cPanel, az Apache vagy a Microsoft SharePoint rendszereit érintették, amelyeket vállalatok milliói használnak weboldalak, e-mailek vagy online infrastruktúra kezelésére. A CyberFox szerint ma már a kis- és középvállalkozások is egyre gyakrabban válnak automatizált kibertámadások célpontjává. Ezért a cégeknek az online infrastruktúra biztonságát nem pusztán technikai kérdésként, hanem alapvető üzleti prioritásként kell kezelniük. A kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakoribbá válása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a kullancscsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancscsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kór, a babéziózis, a vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás vagy a foltos láz. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, ahol rendszerint a hónaj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Így ezek szintje jelenleg némileg elmarad a tavalyitól, bár a turisztikai szereplők a last minute ajánlatoknak köszönhetően a kereslet növekedésére számítanak, állítja a turisztikai ügynökségek országos szövetségének alelnöke. A fogyasztói magatartásban egyértelmű trend a kényelem és a magasabb szintű szolgáltatások felé elmozdulás. A romániai turisták több mint 65%-a a 4 és 5 csillagos szálláshelyeket választotta, előnyben részesítve azokat a hoteleket, melyek teljes élménycsomagot nyújtanak. Az átlagos tartózkodási idő stabilan 3 éjszaka maradt, mind a tengerparti, mind a hegyvidéki övezetekben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ursula von der Leyen szerint kevesebb energiát kell fogyasztani Európában, mert a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Ügyeleten kívüli két műszakos műtéti rend jöhet az állami kórházakban. Több mint 2,5 milliárd eurós veszteség volt a növénytermesztésben tavaly. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hormuzi szoros lezárásának hatása már érződik a benzinkutaknál, a szupermarketekben és a háztartási számlákon, és ez megmutatja, hogy Európa nagyon magas árat fizet a fosszilis tüzelőanyagoktól való túlzott függősége miatt, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen kijelentette, az európai kontinens számára a komor valóság az, hogy a fosszilis tüzelőanyag energia a következő években is a legdrágább megoldás marad. Von der Leyen úgy véli, az unió egészének a kereslet csökkentésére kell összpontosítania, mert szavai szerint a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Rövidesen társadalmi egyeztetésre bocsátják annak a miniszteri rendeletnek a módosítását, amely az állami kórházak munkarendjét szabályozza, jelentette be az egészségügyi miniszter. A tervezett változtatás lehetővé tenni, hogy az orvosok az ügyeleti szolgálattól elkülönítve két műszakban is operálhassanak a közfinanszírozott intézmények műtőiben. Az indoklás szerint számos állami kórházban dolgozó orvos az alacsony havi műtétszámot azzal indokolta, hogy nincs elegendő műtő, és versengeniük kell a rendelkezésre álló kapacitásért. A tárcavezető szerint a munkarend rugalmasabbá tételével idővel akár a térítéses orvosi tevékenység bevezetése is megvalósulhat az állami kórházakban, ám ezt nem kívánják hirtelen lépésekkel bevezetni. A klímaváltozás hatásait egyre inkább a saját bőrünkön is érezzük, és a mezőgazdaság az egyik legnagyobb áldozata ennek a folyamatnak. Tavaly a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a növénytermesztésben több mint 2,5 milliárd eurós kár keletkezett. Az állam ugyan segített a gazdáknak, de sokan úgy érzik, hogy ez még mindig nem elég. Az idei év a szakemberek szerint kedvezőbb lehet, de óvatosan kell kezelni a túlzott optimizmust. Igaz, hogy az elmúlt években szárazság sújtotta a földeket, és most több csapadék érkezett, de ez még nem garancia arra, hogy a termés is kiemelkedő lesz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: illusion.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
2: Csak egy van.
1: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
0: Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money.
1: És legkedvesebb magyar kedvenceink.
3: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
4: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Love.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nagy cégeket is elérte a gazdasági válság, egyre többen válnak fizetésképtelenni. Érkezik az év első hőhulláma, a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedik. Új szintre lépett a tinédzserek körében az online diéta kultúra. Utótűzként terjednek a TikTokon és az Instagramon a gyors fogyást ígérő csodareceptek. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több nagy cég válik fizetésképtelenni, írja az Economedia.ru. 2026 első negyedéve jelentős változást hozott a román gazdaságban. A pénzügyi nehézségek már nem javarészt a kisvállalkozásokat sújtják, hanem gyorsan áttevődnek a gazdaság számára kritikus tömeget jelentő cégek felé. Olvasható a CITERE tanácsadó cég tanulmányában. Az első negyedévben 1829 fizetésképtelenségi eljárást indítottak, 14%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, a felét ezeknek márciusban. A helyzet leginkább a mezőgazdaságban romlott, a fizetésképtelenségek száma hozzávetőleg megduplázódott. A csőd által fenyegetett nagyvállalatok fele a feldolgozóipar területén tevékenykedik. A cégek számához arányítva a leginkább érintett ágazat az építőipar, a legkevésbé kitett pedig az informatika. Az idei év első komolyabb hőhulláma kezdődik ezen a héten. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot, árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A meteorológusok szerint ugyanakkor a hőség mellett záporok is kialakulhatnak a délutáni órákban, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfortromlás is. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak majd, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. Egyre több hazai orvos találkozik olyan tinédzserekkel, akik TikTokon látott csodadiétákat próbálnak ki. A középiskolások körében ma már szinte ugyanúgy beszédtéma a kalóriaszámlálás, az intermittent fasting vagy az almaecetes fogyókúra, mint néhány éve a legújabb filter vagy tánctrend volt. A TikTokon és Instagramon terjedő rövid videók világában a gyorsfogyás nem csak elérhetőnek, hanem szinte elvártnak tűnik. Néhány napos detox, napi 500 kalóriás étrend vagy éppen pufulecre épülő koplalás ígér látványos eredményt. A szakemberek szerint a közösségi média folyamatos nyomást helyez a fiatalok, akik egy idealizált testképet próbálnak elérni, gyakran teljesen irreális eszközökkel. A tanárok és iskolapszichológusok szerint az utóbbi időben látványosan megnőtt a testképzavarokkal, önbizalomhiánnyal vagy étkezési problémákkal küzdő fiatalok száma, miközben a közösségi média szerepe is egyre erősebb lett.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több ezer romániai weboldal törtek fel az elmúlt hónapban, bármelyik vállalkozás célponttá válhat. Megkezdődött a kullancs szezon, a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i minivakációra szóló foglalásaikat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több ezer weboldalt kompromittáltak kibertámadások során az elmúlt hónapban, miközben 1,5 millió szerver és internetes oldal vált sebezhetővé automatizált hacker akciókkal szemben, figyelmeztetett a CyberFox Románia webhosting szolgáltató. A vállalat szerint a támadások hátterében olyan biztonsági rések állnak, amelyeket a világ legelterjedtebb online platformjaiban fedeztek fel. A sérülékenységek többek között a WordPress, a cPanel, az Apache vagy a Microsoft SharePoint rendszereit érintették, amelyeket vállalatok milliói használnak weboldalak, e-mailek vagy online infrastruktúra kezelésére. A